műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 2 óra után járunk kellemes éjszakát a mikrofonnál. Király Tamás, újabb órát indítok. De ez az óra is, ahogy az előző, tele lesz igazi mai slágerekkel, nem dumálok feleslegesen. Viszont várom az üzeneteket, 0620-311-111. Nem sokára a rádió egyik DJ-je Lotfi megjön Freddyvel és a Pain and Glory-val. Előtte viszont az igazi mai sláger Alex Warren-től az Ordinary. Ezt indítom már is.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy közé pedig Hypaton, akiről nyugodtan elmondhatjuk, hogy a véreiben van a zene. Már gyerekkorában magába szívta az apukája is zenész, az unokatestvére is, sőt a DJ Mag top 100-as listán is rajta van. És hát szerintem hamarosan Hypaton is rajta lesz. Az igazi mai slágerre most Jormagy Martinnal közösen jön, ez Out of My Head itt a Rádió 1-en.

egy csak igazi mai sláger megy, a Jonas Brothers után pedig aktuálisan az egyik legjobb énekesnő, aki nem csak nagyon jól énekel, hanem elképesztő dalokat is készít, és tényleg azt gondolom most a zenei világ egyik csúcsán ő van, Ray. Az igazi mai sláger a Where is my husband, amit már is indítok itt a Rádió 1-en.

sok igazi mai sláger megy, remélem jól telik az éjszaka. Én továbbra is teszem a dolgom, hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. A következő órában Rédától és Kamrad újdonsága mellett jön például az LMFAO is.

0: perc, és a hírek után ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András Kar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgás koordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik a legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Reid Aaton a folytatásban, aki nagyon-nagyon vágyott arra, hogy szóló karrierje legyen, ami össze is jött, de nagyon sokszor mondja, hogy imád továbbra is kollabokat csinálni, neki abszolút nem gáz ez, egyáltalán nem kisebb siker úgy elérni egy zenei teljesítményt. Persze azért más, amikor egyedül, illetve csak az ő saját zenekarával áll a színpadon, de nagyon bírja az együttműködéseket, szóval arra is számíthatunk még majd tőle. Ez viszont teljes egészében a saját igazi mai slágeres, az egyik legújabb, Reid Aaton, Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a hétvégén pedig belépőket lehet tőlünk nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, megéri figyelni, megéri fülelni és jókor telefonálni, és persze tudni a Rádió 1 szlogent. Igen, Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, tudom, ezt mindenki tudja. És így is van, jönnek az igazi mai slágerek, sőt az egyik legújabb most, Kamrád és a

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, vagy hát már szép hajnalt. 4 óra után járunk a mikrofonnál, Király Tamás. Hosszú hétvége van, szóval sokaknál, akik igazán feketővesek, ez már a második átbulizott este. Ez meg egy újabb igazi mai sláger. Joel Corey-tól a Galantis-szal szenzációs Stay Longer. Ha bulizzunk ezen az éjszakán, tudti, hogy már hallottuk. Ez a rádió egy...

Csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig hamarosan roadshow-ra indulnak. Délutáni roadshow. Nagyon szeretjük. Május 11 Győr, május 12 Sopron, május 13 Szombathely, május 14 Dunajváros, május 15 Debrecen.

for you, I guess you moved on really easily. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Rádió egy DJ pedig elképesztő nagy kedvenceket készítenek, ez senkinek nem újdonság. Itt van például ez a nagyon friss, Nagy Bogitól és Destől, a Jó leszek újra, amit picit újra gondolt Mecke.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, mai féltől pedig Cyril Mix a Rádió 1 guest mixben. Hát, ha valamire oda kell figyelni, szerintem az lesz egy pici kis hangulat már május 24-éről a születésnapi fesztiválunkról, és ebben a dalban is ott van

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Jogerőssé vált a választás végeredménye. Fokozott ellenőrzés alá kerül a szamóca árusítás. Megkezdődik a szúnyoggyérítés a Balatonnál. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria két jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, hogy az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat. Ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új országgyűlésben. Országos és kiemelt ellenőrzést rendelt el a Fogyasztóvédelmi Hatóság a szamóca szezonban. A vizsgálatok nem csak a hagyományos piacokra terjednek ki, hanem az ideiglenes pavilonokra és az útmenti árusokra is. Az ellenőrök az áruk eredetét, a szükséges dokumentáció meglétét, a minőséget, valamint a higiéniai körülményeket is részletesen vizsgálják. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé,

0: érkeznek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival is fel van szerelve.
1: Jövő héten elindul a balatoni szúnyoggyérítés, amelyet elsőként biológiai, földi beavatkozással végeznek a szakemberek. A munkálatok mintegy 3,5 millió forintba kerülnek, és elsősorban a dél-balatoni térséget érintik. Fonyód, Zamárdi, Siófok és Balatonszemes környékén dolgoznak majd, ahol a gyorsan felmelegedő sekély vizekben már megjelentek a szúnyoglárvák. A következő hetekben az időjárás alakulása dönti majd el, hogy mikor lesz szükség újabb beavatkozásra. Szeles májusi idő lesz a folytatásban, napos gomoly felhős időre számíthatunk a térségben, eső nem várható. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. A hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Holnap folytatódik a változékony, de napsütéses idő, helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható, viszont a szél megélénkül, a hőmérséklet pedig kora reggelre mínusz 2 és plusz 9 fok közé hűl vissza.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András kar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgás koordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik a legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
2: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió

a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce, május 2-án az Zoék és a Zsigmondok, a névnaposok, és a hosszú hétvége folytatódik, és jönnek az igazi mai slágerek. Most Radar-tól is a Do It Again,

játék Balázséknál, hát ha valami, akkor ez szenzációs lesz, a nagy takarítás. Tavasz van, sokan küzdenek egyébként is ezzel, na ez Balázsék módjára. Jövő héten nagyon menő ajándékok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a hosszú hétvége, folytatódik a jó idő, folytatódik 22 fok napsütés ma is. Parádé, ahogy az igazi mai slágerek is. Lady Gaga, Alejandro, a hírek után ezt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Rangos nemzetközi elismerést kapott a Magyar Állami Operaház. A 2022-ben befejezett felújítás elnyerte az Európai Örökség díjat, ismertebb nevén az Európa Nostra díjat. Ez az Európai Unió egyik legjelentősebb műemlékvédelmi kitüntetése, amelyet idén is csak a legkiemelkedőbb projektek kaptak meg. A zsűri értékelése szerint a felújítás egyik legnagyobb erőssége az volt, hogy sikerült egyensúlyt teremteni a történelmi értékek megőrzése és a modern színházi működés között. Az 1884-ben megnyitott Ybl Miklós által tervezett épület több mint 140 év után már komoly korszerűsítésre szorult. Ezt a feladatot pedig úgy oldották meg, hogy közben az eredeti hangulat és a látvány is visszaköszön. A felújítás során a nézőteret és a reprezentatív tereket archív kutatások alapján állították vissza. Újra az eredeti színek és díszítések jelennek meg, miközben a későbbi oda nem illő átalakításokat eltávolították. Az eredmény egy olyan belső tér lett, amely egyszerre idézi a 19. század eleganciáját és felel meg a mai elvárásoknak. A színfalak mögött viszont már teljesen a 21. század dominál. Korszerű színpadtechnika, modern gépészet, fejlett világítás és biztonsági rendszerek kerültek beépítésre. Az új világítás például úgy idézi meg a régi gyertyafény hangulatát, hogy közben energiahatékony megoldásként működik. A felújítás nem csak a látványról szólt, javították az akusztikát, korszerűsítették az épületgépészetet, és nagy hangsúlyt kapott az akadálymentesítés is. Emellett pedig megszüntették a korábbi jegykategóriák szerinti elkülönítést, így az operaház tere ma egységesebben használható. Az Európa Nostra díjat évente több kategóriában osztják ki, idén 18 országból 30 projekt kapott elismerést. A Budapesti Operaház a műemlékvédelem és adaptív újrahasznosítás kategóriában került a nyertesek közé. Olyan fejlesztések mellett, mint például történelmi kastélyok, templomok vagy ipari épületek megújítása Európa szerte.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Lilli vagyok.
1: Hi everybody, it's Chris Willis here.
0: Fogadjátok szeretettel a legújabb saját dalomat Chris Willis-szel.
1: Blue Heart.
0: Itt a Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió 1.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Több mint 150 tonna illegális szemetet szedett össze a magyar közút, kezdődnek az érettségig, hulló csillagokra számíthatunk a napokban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 5 nap alatt 154 tonna illegálisan lerakott hulladékot gyűjtött össze a magyar közút a földnapjához kapcsolódó akció során. A legtöbb szemetet a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei utak mentén szedték össze. A tapasztalatok szerint az autósok továbbra is jelentős mennyiségű hulladékot hagynak maguk után, ami komoly terhet jelent. A közútkezelő évente mintegy 1,5 milliárd forintot költ az utak mentén hagyott szemét elszállítására, ami akkora összeg, hogy akár 20 kilométernyi mellékút teljes felújítására is elegendő lenne. Kezdődnek az érettségik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel elindul az idei vizsga időszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az oktatási hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ez egy nagyon magas szám. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbeli pedig június 15-e és július 1-e között.
1: Nem változott érdemben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben a múlt héten. Erről tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az adatok szerint országosan alacsony szinten maradt a vírus jelenléte, emelkedést csak Szegeden mértek. Hasonló a helyzet

0: legtöbb hullócsillagot jövő szerdán hajnalban lehet majd megfigyelni, amikor a raj aktivitása eléri a csúcspontját. Napos gomoly felhős idő várható, csapadék nélkül. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 19 és 25 fok között várható. Holnap derült napos, száraz idő lesz, a déli délkeleti szél megerősödik, és maradnak a kellemes tavaszi hőmérsékletek. Egyébként a következő napokban folytatódik a nagyrészt derült májusi idő, és a hőmérséklet a jövő hét elején a 28 fokot is elérheti.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy nálunk, ez a motto. Tiesto és Ima Max után pedig, hogy az igazi mai slágerek ebben az órában is pörögnek, folytatódik a hosszú hétvége, ez már a második nap, és még csak szombat van. Martin Garrix és a Butterflies a folytatásban, a telefonvájban és SMS számunk pedig 0620 3111 111.

azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket

csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray Daltonnal folytatom, aki ha már látta bárki az egyik klipjét, látta nyilatkozni, akkor tudja, hogy egy ilyen cuki kis mackó, egy nagyon szerethető karakter, és szinte mindig mosolyog, és mindig jól énekel. Ez a legújabb igazi mai slágerében is kiderül. Ray Dalton.

0: változatosan.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Hey, my name's Cyril.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió 1

0: hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem. Extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Motoros és kerékpáros mentők segítik a gyorsabb ellátást. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők. Szegeden fejlesztik a gyermekkori magas vérnyomást szűrő applikációt. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Motoros és kerékpáros mentők álltak szolgálatba Budapesten és Pest vármegyében, hogy még gyorsabban érhessenek a betegekhez. Az országos mentőszolgálat szerint ezek az egységek különösen a forgalmas, nehezen megközelíthető helyszíneken jelentenek nagy segítséget, hiszen könnyebben tudnak haladni a dugókban is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy tavaly havonta átlagosan 300 esetben avatkoztak be sikeresen ilyen körülmények között. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult ugyanis a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxi szolgáltatásokat is vizsgálják, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szól megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonság és higiéniai szempontból is ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kívülős vendéglátó helyeken, gyors büfékben, éppen azért, hogy az élelmiszer biztonság és a higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
1: Idén is lesznek honvédelmi táborok, több mint 100 tábor, csaknem 60 különböző tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. A táborokban a 12 és 25 éves kor közöttiek testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket. Részletek és jelentkezés a honvédelmitábor.hu oldalon. Új applikáció segítheti a gyermekkori magas vérnyomás korai felismerését a Szegedi Tudományegyetemen. A fejlesztés célja, hogy a tinédzserek minél hamarabb célzott kezelést kaphassanak. Az alkalmazást már 5 házi orvos teszteli saját pacienseivel. A szakemberek szerint a túlsúlyos gyermekek aránya Magyarországon akár a 25%-ot is elérheti. Közülük pedig minden negyedik magas vérnyomással is küzd. Az új eszköz hozzájárulhat a megelőzéshez és a korai diagnózishoz. Szeles májusi idő lesz a folytatásban, napos gomoly felhős időre számíthatunk a térségben, eső nem várható. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. A hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Holnap folytatódik a változékony, de napsütéses idő, helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható, viszont a szél megélénkül, a hőmérséklet pedig kora reggelre mínusz 2 és plusz 9 fok közé hűl vissza.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert ha

szövetségnek, hogy bebizonyították, hogy tehát az űrben is konkrétan lehet burgonyát termeszteni. Az űrállomáson, a nemzetközi űrállomáson csinálták egyébként. Lena Section, ez a That's What I Really Want itt a Rádió 1.

0: Valóban indítom a következő zenei órát, az igazi mai sláger a Dead Dance, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsor!

0: kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Powerblock, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
4: Hozd saját táskádat a Jüskhöz. Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. április 29-e és május 3-a között érvényes. Jüsk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Már megint a Premier Outletbe mentek.
6: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
7: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért. Premier Outlet Budapest.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Jogerőssé vált a választás végeredménye, fokozott ellenőrzés alá kerül a szamóca árusítás, megkezdődik a szúnyoggyérítés a Balatonnál. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye, a kúria két jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, hogy az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat. Ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új országgyűlésben. Országos és kiemelt ellenőrzést rendelt el a Fogyasztóvédelmi Hatóság a szamóca szezonban. A vizsgálatok nem csak a hagyományos piacokra terjednek ki, hanem az ideiglenes pavilonokra és az útmenti árusokra is. Az ellenőrök az áruk eredetét, a szükséges dokumentáció meglétét, a minőséget, valamint a higiéniai körülményeket is részletesen vizsgálják. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások, és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartás

0: Tony szúnyoggyérítés, amelyet elsőként biológiai, földi beavatkozással végeznek a szakemberek. A munkálatok mintegy 3,5 millió forintba kerülnek, és elsősorban a dél-balatoni térséget érintik. Fonyód, Zamárdi, Siófok és Balatonszemes környékén dolgoznak majd, ahol a gyorsan felmelegedő sekély vizekben már megjelentek a szúnyoglárvák. A következő hetekben az időjárás alakulása dönti majd el, hogy mikor lesz szükség újabb beavatkozásra. Szeles májusi idő lesz a folytatásban, napos gomoly felhős időre számíthatunk a térségben, eső nem várható. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. A hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Holnap folytatódik a változékony, de napsütéses idő, helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható, viszont a szél megélénkül, a hőmérséklet pedig kora reggelre -2 és +9 fok közé hűl vissza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Szíria nem sok időt tölt Ausztráliában, alig 2 hete érkezett haza egy nagy európai turnéról, és alig 3 hét, és újra Európában lesz a Rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én, addig viszont készíti a zenéket, készíti a remixeket, olyan jókat, mint ez, Ed Sheeran Camera,

0: és a Be Mine mindjárt itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest partner.

0: belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjáték.

0: adásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Több mint 150 tonna illegális szemetet szedett össze a magyar közút, kezdődnek az érettségig, hulló csillagokra számíthatunk a napokban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 5 nap alatt 154 tonna illegálisan lerakott hulladékot gyűjtött össze a magyar közút a földnapjához kapcsolódó akció során. A legtöbb szemetet a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei utak mentén szedték össze. A tapasztalatok szerint az autósok továbbra is jelentős mennyiségű hulladékot hagynak maguk után, ami komoly terhet jelent. A közútkezelő évente mintegy 1,5 milliárd forintot költ az utak mentén hagyott szemét elszállítására, ami akkora összeg, hogy akár 20 kilométernyi mellékút teljes felújítására is elegendő lenne. Kezdődnek az érettségig. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel elindul az idei vizsga időszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az oktatási hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelszintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbeli pedig június 15-e és július 1-e között.
1: Nem változott érdemben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben a múlt héten. Erről tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az adatok szerint országosan alacsony szinten maradt a vírus jelenléte, emelkedést csak Szegeden mértek. Hasonló a helyzet az influenza A vírus esetében is. Az országos átlag stagnál, és csak néhány városban, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon és Nyíregyházán haladta meg a koncentráció a kimutatási határt. Érdemes az eget figyelni a következő napokban, mert eléri a Földet az Éta Aquaridák meteorraj. A jelenség a héli üstökösből származó porszemcséknek köszönhető, amelyek akár másodpercenként 67 km-es sebességgel lépnek be a légkörbe, látványos fénycsóvát húzva maguk után. Az előrejelzések szerint a legtöbb hulló csillagot jövő szerdán hajnalban lehet majd megfigyelni, amikor a raj aktivitása eléri a csúcspontját. Napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nélkül. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 19 és 25 fok között várható. Holnap derült napos, száraz idő lesz, a déli délkeleti szél megerősödik, és maradnak a kellemes tavaszi hőmérsékletek. Egyébként a következő napokban folytatódik a nagyrészt derült májusi idő, és a hőmérséklet a jövő hét elején a 28 fokot is elérheti.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagy lendület, amit mi is gyűjtünk, mert hogy egy hét múlva indítjuk a Rádió 1 rócsót Balázsékkal. Hétfő Győr az első állomás. Aztán Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen következik. Délutáni rócsó nagyon fontos. 5-től 8-ig lesznek ezeken a helyszíneken. Viszont már előtte 4-től megalapozzuk a hangulatot, mert hogy lesz Rádió 1 live mix is a helyszínről. Nagyon menő lesz. Ő meg Terry Streams közben bizony az igazi mai slágerod The Door, amit indítok a Rádió 1-en.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és hogy mekkora kedvenceket csinálnak a Rádió 1 DJ-k, azt most például be is bizonyítom, mert hogy Boomex jön a Headlights-szal, természetesen ő is zenél majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon május 24-én, ahogy az összes Rádió 1 DJ, azok is többek között, akik ma érkeznek hozzánk, például 9 órától a Loving Arms, 10-től Newik, 11 órától Antonio, éjféltől pedig Cyril speciális mixer. Csak itt a Rádió 1-en. Ő is itt lesz velünk május 24-én. Most meg Boomex jön, ahogy ígértem. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hosszú hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-el.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

0: legközelebb a minél több virsit a Mesterhood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Motoros és kerékpáros mentők segítik a gyorsabb ellátást. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők. Szegeden fejlesztik a gyermekkori magas vérnyomás szűrő applikációt. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Motoros és kerékpáros mentők álltak szolgálatba Budapesten és Pest vármegyében, hogy még gyorsabban érhessenek a betegekhez. Az országos mentőszolgálat szerint ezek az egységek különösen a forgalmas, nehezen megközelíthető helyszíneken jelentenek nagy segítséget, hiszen könnyebben tudnak haladni a dugókban is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy tavaly havonta átlagosan 300 esetben avatkoztak be sikeresen ilyen körülmények között. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult ugyanis a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxi szolgáltatásokat is vizsgálják, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizik a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és kézműves fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szó megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátó helyeken, gyors buszékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
1: Idén is lesznek honvédelmi táborok, több mint 100 tábor, csaknem 60 különböző tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. A táborokban a 12 és 25 éves kor közöttiek testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket. Részletek és jelentkezés a honvédelmitábor.hu oldalon. Új applikáció segítheti a gyermekkori magas vérnyomás korai felismerését a Szegedi Tudomány Egyetemen. A fejlesztés célja, hogy a tinédzserek minél hamarabb célzott kezelést kaphassanak. Az alkalmazást már 5 házi orvos teszteli saját pacienseivel. A szakemberek szerint a túlsúlyos gyermekek aránya Magyarországon akár a 25%-ot is elérheti. Közülük pedig minden negyedik magas vérnyomással is küzd. Az új eszköz hozzájárulhat a megelőzéshez és a korai diagnózishoz. Szeles májusi idő lesz a folytatásban, napos gomoly felhős időre számíthatunk a térségben, eső nem várható.

0: ezenek a felvétele, mintha áldogálnának és beszélgetnének.
1: Teljesen
0: el vannak, nem látsz nagyon ilyen ellenőrző kaput se, és csak azt látod, hogy egy ember messziről neki fut, és átrohan az ellenőrzésen. Nincs egy kapu, ami megállítsa. Nincsen semmi. Riadtan nézik még egy ideig, majd elkezdenek fegyvert rángat, és utána rohannak. Tehát az egész kicsit ilyen
2: Nagyon lassan reagálnak.
1: Olyan volt az egész, mint a videójátékokban, amikor tudod, nincsen gazdája a karaktereknek, és még ott állnak így helyben.
0: Igen, jön egy NPC, és átrohan. Ugye nem nagyon értik, hogy miért nem volt szigorú beléptetés, hogy csak egyszer kellett áthaladniuk a vendégeknek egy fémdetektoron, azonosítást se kérdeztek mindenkitől. Tehát, és hát a legszenzációs ebben az egészben, ugye már megjelentek az összeesküvés elméletek is, hogy mi van Trumppal, és hogy valószínűleg lehet, hogy az elnöknek, hát hogy is mondjam, csak megingott egy kicsit a támogatói bázisa, és hogy ez egy ilyen félig meddig megrendezett jelenet volt, amivel egy ilyen...
1: Ez segítettől kevésbé fogja karagodni
2: rá? Szimpátiát éreznek iránt, hogy úristen, már meg szegény, megint meg akarták.
0: Van egy biztonságpolitikai, amerikai biztonságpolitikai szakértő, azt elemezgette, hogy ahogy egyébként az alelnökért berohannak, ahogy a Trump még ott üldögél, ahogy fölállítják, majd a Trump hirtelen elesik, ő azt mondta, hogy egy nagyon ismerős, jól begyakorolt koreográfiát látott ő a színpadon egyébként. A Trump az áldozat, akit lelöknek a színpadról, egyébként ő üldögél legtovább az asztalnál, az megvan. Elviszik.
2: Hát ő tudott róla, tudod.
1: Melania, ne siessél, én már csináltam ilyet, ilyenkor mindig várja, hogy segítsen, higgyisen állani. Nyugodjál meg. Azt, hogy megeszed, Melania?
0: Azt a pesgőt ott még megiszod. Trumpot körbeveszik, felállítják, elkezdik hátra levinni, de elesik. Vagy lelőkik a földre, és akkor ő az a nagyon lassú, Trumpos mozdulattal föláll, megpróbál egy kicsit ott hátralézés, utána elviszik a függöny mögé. Majd nyilatkozik nem sokkal később, ahol megkérdezik, hogy mi lehet annak az oka, hogy minimum akarják ölni. És azt mondja, hogy a nagy emberek sorsa ez.
2: Megemelte magát hogyha megint.
0: Hatással vagy a világra, itt viszik az alelnököt. Ha hatással vagy, ezt nézd meg, ott viszik az alelnököt, figyelj, elrántják, rohannak. A Trump mindig ott ül, alelnök már sehol. Sehol a testőrök, nézd meg, ott most berohannak.
1: De ez a protokoll szerintetek így van, hogy mentsük meg az alelnököt.
0: Nem, azt mondják, hogy távozási sorrend van, tehát hogy ne legyen folyosón nagy dobo. Hopp. A Trump egy pillanatra elesik, van egy ilyen fölsegítjük az elnököt, nagyon sok fotó készül közben, és aztán viszik be a függöny mögé.
1: Gyere, papa, gyere!
0: A szokásosan összeborulva a testőrök. Na és ugye hát ez történik a lövöldözés közben, emberünket hatástalanítják, de közben viszont vannak már hősei ennek a partinak, mert hogy az egyik hősünk az elkezdte lopkodni a borokat a bálteremben. Hát gyerekek, hogy azért... Mindenhol egy kicsit így ott vannak ilyen arcok.
1: Laci, megegyeztünk abban, hogy ez ő, tehát ez Laci, ahogy a stressz lement az ember, azonnal, na jó, azért józanul nem fog hazamenni.
0: Igen.
1: Tehát azért, mert lövöldöznek.
0: A A biztonsági kamera rögzítette, ahogy egy szörmebondás hölgy, véletlen egy újságíró, bár ez nem biztos, fittyet hányva veszélyre, összegyűjti az asztalomokon maradt márkás borokat és pezsgőket.
2: Mi van fizetve? Hát attól, hogy lőnek azért, ezt még csak
1: az kell, igen. Kerüljön.
0: Jó eséllyel nem azért, hogy visszaadja a szomeliének. Ez mekkora duva. Igen, a vacsora vendégek bent vannak az asztalok alatt, vagy kivenekülnek a bálteremből, de a New York Post leközölt egy olyan videót, ahol egy szörmebundás elegáns hölgy összegyűjti az asztalon maradt pezsgőket, majd hát elrak néhányat a táskájába, meg néhányabba belekortyol.
2: Na, akkor mondom nektek, hogy ez egy újságírói parti volt.
0: Ez egy újságíró média, így van.
2: Szép emlékeim vannak arról a korszakról, a 90-es évek, 2000-es évek. Amikor még én is jártam ilyen sajtótájékoztatóra, és volt egy hölgy, aki egy neves újságírójának adta ki magát, az újságnál sosem tudtak róla. Ő úgy ment, kérlek szépen, ilyen partira, hogy a kis kézi táskáját kibélelte nylon zacskóval.
0: Ja, Istenem.
2: De, és a hidegtáltól kezdve mindent így szépen söpört be.
0: Jaj, de kellemetlen.
2: Hosszú éveken keresztül.
1: Ez példakép.
0: Igen, példakép. Ilyen a bundás csajt. Ott van, valószínűleg egy újságíró, jobb oldala, kép jobb oldala.
2: Ott, igen.
0: Hopp, rányul egy üvegpesgőre.
1: Háttérben nézze. Mindenkinek van a kezében egy üvegpesgő.
0: Elkezdi elvinni, gyerekek. Ez szenzációs. Bundában gyönyörűen.
1: De akik ott állnak, mind azzal fotózkodnak üvegpesgőkkel.
0: Ott már mindenki fogott egy üvegpesgőt. Hopp.
1: Ezek vagyunk mi fogja. Stressz helyzet esetén.
0: És jó lesz azért az. Majdnem lelőttek, majdnem meghaltunk, jó lesz az.
1: Így van.
0: Sensációs.
2: Egyébként meg ez
0: látni.
2: A majdnem lelőttek, majdnem meghaltakra, hogy nézd meg, ahogy kimenekítik a Trumpot, meg az alelnököt, akkor mindenki ül a helyén. Nincs, egy páran buknak csak le az asztal alá, és így néznek érthetetlenül.
0: Igen, mert ugye maga a lövöldöző az ugye a báltermen kívül volt. Tehát, hogy nem ért oda, ezért néhányak, akik nyugodtabbak, azok nem kezdtek el pánikba, és én kezdtem tök jogosan. Hallották, hogy kint lövöldözés van. amiben beújtok az asztalán,

0: De csak üldögélnek, és próbálják megnézni, hogy honnan jön a veszély. Felmérik. Mit látsz?
1: Na?
2: Ott a palackbor.
0: Ott a palackbor. Aha, itt már szelfiznek az asztalnál egy másik borral.
2: És utána a üvegből lissza, de nagy.
0: És ez ugyanaz a nő, ugyanaz a nő, aki már kint a rendezvény előtt már üvegből lissza a bort. Egyébként így kell. Tehát, hogyha már ott marad az a sok jó kaja meg a pia, akkor már elviszem.
3: A hiteles tájékoztatás alapja az őszintesség. Az őszintesség alapja az ital, akkor tulajdonképpen véghez vitte azt, amit vállalt.
0: Azért megnézem a lopós csajt. Ő most azért nagyot megy. Tehát azért ez megnyugtat, hogy ott se nagyon mások az újságírók, nem? Ha belegondoltok. Tehát az, hogy az újságíró lesz itt
3: már... Ez inkább ilyen emberi dolog, nem ilyen újságíró.
0: Te lopnál?
3: Tehát de ez nem lopás, amikor nem az asztalra lopás, van téve.
2: Ki van fizetve? Az de azért volt ott, hogy te megidd.
0: Oké, de mások még bújnak az asztalat, még meg egy kis sikítozás is. Az az első gondolatot, hogy elviszem, mert ingyen van.
2: Hát persze, meg hogy nem biztos, hogy haza tudunk menni, érted? Nem biztos, hogy kiengednek. Akkor legyen mit inni.
3: Persze, szerintem pont ez a fajta túlélési stratégia, amit te is csinálnál, csak ugye most nem állsz bele, de hogy abban biztos vagyok, hogy te nem szaladnál el onnan, hanem...
2: Összerakod, na még egy kis sajtos
3: már
2: pogácsát.
3: Már elhittem otthonról, most akkor csináljunk valamit, srácok, akkor legyen valami.
0: Igen. És egyébként az hogy van, mondjátok meg nekem őszintén, hogy nem lövik le az embert. Tehát ugye azért az is egy kérdés, hogy amikor te lövöldözöl, akkor az utánad lő a titkosszolgálat, ott is nagyon pöcsölés. Tehát ha te már tüzet nyitottál, akkor ott egyértelmű, hogy téged le kell szedni. Emberi békében, biztonságban túlélte a merényletet, leteperték a földre és megbilincselték. Az egész sztori valahogy
2: sárdít egy kicsit. Elkezdtek lövöldözni, a biztonságiak akkor a csávó lefeküdt a földre, eldobta
3: nem ez
2: a fegyvert,
3: van. Nem. Szerintem diák munkába vállalta, órabérért, utána vissza kell majd engedni. Most csak egy ilyen gyors szerep volt, kapott érte még egy kis bónusz, ez cső.
0: Igen, de a zseniális felvétel, az nem tudom, hogy látjátok-e, keresd meg, amikor a lövések vannak, és ők az asztalon üldögélnek, hogy mindenki hallja a lövéseket már, az ajtó felé figyel, a Trump egyedül, mint egy ilyen boldog idióta, egy nézelődi balra-jobbra, szerintem a csávó süket.
3: Tehát hát nézd meg, vagy szóltak
0: neki. Itt nézd meg ezt, figyelj. Valami bűvésztrükköt néznek éppen az asztalnál, mindenki elcsodálkozik rajta, és figyelj, nézik a lövéseket. Figyelj, mindenki. Mindenki riadtan, mindenki beteged, akkor vissza, Zsűl, léci, kérlek, a jelenetre. Oda, figyelj, mindenki elkezd az ajtóba nézni, és megijednek attól, hogy lövéseket hallanak. Nézd a Trumpot. És balra jobbra nézelődik, szerintem nem hall a csávó. Ő nem hallja, hogy már lőnek kint. Mert hogy mindenki baromira megijed. Érted? Emberünk süket.
3: Nem inkább az, hogy elolvasta a programot is, be volt írva a desszertelé a
0: lövöldözés. Nyugodjon, mert Trump elnök úr.
2: Hát vagy hozzászokott már, annyit hallott ilyet, nem?
3: Hát előtték a szülét az előzőnél.
0: Én imádom. Mindenki sikít, fekszik, rohan, van egy további videó is, és ő még mindig az asztalnál ül. És figyelj, nem megy érte senki. Mondom, az alelnököt elviszik, és a Trumpért nem megy senki. Igen, őrület. Ez egész olyan, mint egy színház egyébként. Ez nagyon fura.
3: Erika Körkő ott a sarkon?
0: Erika Körkő is ott volt, így van, a Csári Körknek az özvegye. Őt kivezették, nagyon sírt. Nagyon sírt, és mondta, hogy ő szeretne hazamenni, igen.
2: Na, hát az alelnökre visszatérve, hogy az hogy van, hogy így megvan határozva, hogy egy családból kit mentünk, ugyanis, hogy kiviszik az alelnököt, a felesége, egy szőkenő lebújik az asztal alá, és ott marad egyedül.
3: Úgyhogy terhes. Tehát 20 hetes terhes. Úgy itt volt Magyarországon, és nem olyan régen, és akkor...
2: És őt nem mentik?
3: Tehát a terhes nő az asztal alatt.
0: Mentik, ugye itt ezért a védett személy, tehát az alelnök fontosabb, mint a terhes nő. Sajnos ez a protokoll. Tehát, hogy mentik, ugye azt olvastam, azt mondta a szakértő, hogy itt van egy sorrend, tehát nem azért mentik az alelnököt először, és a Trumpot később, hanem hogy ha Trumpért mennek, akkor már nincs egy irány, ahova vihetik az alelnököt, és kiszedési sorrendben, hogy ne legyél folyosó, tehát hogy ne. Aha. A menekülési útvonal az ne legyen dugó. Elkezdik rángatni a Trumpot, ő megy le a lépcsőről, azon az úton már nem tudják kivinni a Vance-t, mert elállja az utat. Tehát ezért abban a sorrendben szednek ki, ahogy odaérnek hozzád. Nincs sorrend. Nincs, hogy először az elnököt aztán.
3: Ez nagyon furán hangzik, és nem olyan logikus, hogy csak én nem értem.
0: Meg azt írva a kisebben lehet igazság, hogy bomba veszély miatt nem lőnek.
2: De várjál már, az alelnököt erre hozták, a Trumpot arra viszik. Tehát ez két.
0: Mert a Trumpnak be voltak forgatókönyvben írva egy műesés.
3: Igen.
0: Pedig nem volt, hogy a Trump elesik 08:02-kor. Igen.
3: Trumpot sminkelni viszik először, és csak utána a lépcsőn.
0: Igen, az, hogy nem lőnek rád, mert hogy nem tudják, hogy van-e rajtad bomba. És ezért inkább megpróbálnak hatásni, és ez a levetkőztetés is ez.
3: De ha fejbe lőnek, akkor felrobban a bombád, ami...
0: Hát lehet, hogy még tudod, van egy detonátor a kezedbe, rárögzítetted úgy, hogy le van nyomva, és a fölengedése robban, és már kapsz egy fejlővést, akkor egyszerűen elengednek az izmed, és felengeded.
3: Ugye hátsó őrlőfogadban volt, és pont elkapják.
0: Tehát, hogy valószínűleg itt azért van egy nagyon komoly biztonság protokoll, ahogy bennek, de hogy ezért nincs lövés, vagy ezért próbálják meg máshogy hatást tanítani az embert.
3: De például azt nem értem, hogy a terhes felesége, ő miért bújik alapból be az asztal alá.
0: Hát gondolt, hogy még gyorsan a Trumpot azért ott meg.
3: Halló, halló, halló.
0: Elnök úr, látom, nagyon izgulja, meg itt vagyok az asztal alá.
3: De hogy miért bújj be, miért nem szabad a férje után, akit kivisznek?
2: Tehát, nem tud szegény.
0: Igen.
3: Nem, de miért nem tud? Nincs lába?
2: Nem tudom.
3: Tehát nekem a férjemet valaki...
0: Fura, az egész jelenet nagyon fura.
3: A férjem lenne az alelnök.
0: Igen?
3: Elviszi két biztonsági boly. Viszik őt, hogy mentsék meg. Hát én legalább utána sétálnék, nem? Hogy, Péter, legyél kedves, azért értem, én nem értek, de azért.
0: Hát most ha választhatok, hogy ott maradok az asztal alatt, vagy megyek vételül a férjem után, ott maradok az asztal alatt.
3: De jó helyen vagyok, van egy... megvédeni?
0: Hát nem látom, nem látom.
3: Soha senki nem öltek meg asztal alatt.
2: Nem látnak.
3: Ha én nem látom őket, ők se látnak engem. Ez a szabály.
0: Van egy pezsgős üveg az öletbe, el vagy az asztal alatt. Eltakarod az arcodat, hogy ne vegyenek észre, és megvagy. De lehet, hogy tényleg egyébként készült átmenni a Trumphoz az asztal alatt. Tehát ugye azt mondom, utolsó lehetőség elő, akkor utolsó lehetőség.
3: Nem hiszem.
0: Jaj, nagyon szeretem, az egész jelenet nagyon szürreális.
3: Szerintem nekem a mozdulatsorban az jön le, hogy ez úgy ki lett találva, hogy na te lebújsz, én elszaladok, téged kigáncsolnak.
0: Ezt írják. Ezt írta egy neves amerikai politikai elemző, biztonságpolitikai szakértő, hogy minden mozdulat egy koreografált, megrendezett, nagyon fura, nagyon mesterkélt, előre felépített mozdulatsorokból álló, nagyon fura esemény sorozat.
3: Azt írják, hogy nem is a felesége ült mellette. Tehát ez nem a felesége, aki bebújt.
2: Az alelnök mellett.
3: Én nem tudom.
0: Nem, azért volt a nő az asztalat, mert neki volt a feladat elgáncsolni a Trumpot.
2: Az elnök úrnak nem jutna eszébe, hogy el kell esni, akkor esztike, maga jön.
0: 8:13-kor elnök úr elesik.
2: Jaj, bocsánat! Most, csak hogy nagyon szeretlek, az jutott eszembe, és azért... ebből nem jövök jó
3: ki. Te testedet úgy fogják megtalálni a lövöldöd, és nagy medve vagy meg lesznek tömködve a lyukakba. Azt én fogok csinálni, nem érezzék ki, jó? Megoldjuk. Jó, de most tegyük fel, hogy van egy ilyen szituáció, hogy gyorsan el kell hagyni a termet. Te mit választasz? Elbújsz, elszaladsz?
0: Na oké, nézzük meg.
3: Magadra veszed Ferit, mint pajzsot.
0: Én azt gondolom, hogy én megpróbálnám reálisan fölmérni azt, hogy legalábbis honnan lőnek, honnan jön a veszély. Én azt hiszem magamról, és lehet, hogy tök téves az önkép, hogy lenne valamilyen realitás érzék, hogy nem esnék úgy pánikba, hogy borulnék át az asztalokon, rántanék le még egy abrosz, és locsolnám még a pezsőt, hanem nagyjából fel, oké, lőnek, jó, egy pillanatra csak gondolkozzunk, merre van a menekülés irány, honnan lőnek, hányan lehetnek, van-e esélyem bármerre menekülni.
3: Kihúzta a hasonlót?
0: Össze-vissza fosott maga, bebújzik az asztalát, ide nekem ezt a pezsőt, gyorsan megiszom. És mondta, nem tudom, de hogy reálisan megpróbálnék egy picit gondolkodni.
3: Én segítek neked, szerintem azt csinálnád, mint a Trump kb., hogy mire már mindenki lelőttek, te ott nézed, most akkor nem azt beszéltük meg, hogy nem, most mi van, Anna, most mi lesz most mi fog, szerintem fogalmad nem lenne.
0: Ti lennétek a stáb, lennétek az elnök, titeket már leszednétek, és még mindig a beszédemben gondolkoznék, hogy mire fölfognám, hogy titeket lelőttek. Jó, te mit csinálnál? Én tudom. Elnézést, uram, ő már hallott azt a gesztenyepürét,
3: nem, azt csinálnám.
0: Azt a kis tejszínhabotot esetleg elkérhetem.
3: Nem, lefeküdnék a földre, és utána pedig elgörögnék.
0: Csak annyit látna,
3: hogy rántom le, tudjátok, a terítőket. Olyan, mint egy ilyen nagyon furcsa lényet kúszta ki.
0: Igen. Senki nem lőne rád, mert azt látnák, hogy gurul egy lepedő. Megy egy abrosz.
2: Nagyobb abrosz, mert az összes többit fölgöngyölnél.
0: Jó, te mit csinálnál? Körbenéznél, a szemeddel próbálnád detektálni.
2: Én megmentenélek.
0: Engem?
2: Hát te vagy az elnök, nem?
0: Nem kell, hogy elnök legyek, ülünk egy sztorigálán.
2: Nem,
0: a sztorigálán ülünk, Eszter gurul, én már izé asztal alatt iszom a pezsgőt, és próbálom felmérni, hogy merre menekülünk, te mit csinálsz, tessék?
2: Akkor én szedem össze a piákat az egész
0: lépcsőn. Igen, egyben te összeszeded a piákat.
3: Feri már a tűzlépcsőn cigizne.
2: Ki vagyunk, na meg.
4: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10

0: hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem, extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Egyen.
1: Jogerőssé vált a választás végeredménye, fokozott ellenőrzés alá kerül a szamóca árusítás, megkezdődik a szúnyoggyérítés a Balatonnál. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye, a kúria két jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, hogy az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat. Ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új országgyűlésben. Országos és kiemelt ellenőrzést rendelt el a Fogyasztóvédelmi Hatóság a szamóca szezonban. A vizsgálatok nem csak a hagyományos piacokra terjednek ki, hanem az ideiglenes pavilonokra és az útmenti árusokra is. Az ellenőrök az áruk eredetét, a szükséges dokumentáció meglétét, a minőséget, valamint a higiéniai körülményeket is részletesen vizsgálják. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások, és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállítókocsival is fel van szerelve.
1: Jövő héten elindul a balatoni szúnyoggyérítés, amelyet elsőként biológiai, földi beavatkozással végeznek a szakemberek. A munkálatok mintegy 3,5 millió forintba kerülnek, és elsősorban a dél-balatoni térséget érintik. Fonyód, Zamárdi, Siófok és Balatonszemes környékén dolgoznak majd, ahol a gyorsan felmelegedő sekély vizekben már megjelentek a szúnyoglárvák. A következő hetekben az időjárás alakulása dönti majd el, hogy mikor lesz szükség újabb beavatkozásra. Szeles májusi idő lesz a folytatásban, napos gomoly felhős időre számíthatunk a térségben, eső nem várható. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. A hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Holnap folytatódik a változékony, de napsütéses idő, helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható, viszont a szél megélénkül, a hőmérséklet pedig kora reggelre mínusz 2 és plusz 9 fok közé hűl vissza.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: utolsó szerdája. Tehát az van, hogy fordulunk rá a májusra. Gyónunk akkor, megnézzük, hogy miket írnak.
1: Hát, én felkészültem, hogy beengedjem a gyarlóságot az életembe.
0: Beengeded?
2: És a feloldozásra is felkészültél, hogy azt megadjuk?
1: Meglátjuk. Minden nem lehet azért.
0: Pár hónapja itthon vagyok munkanélkülin, a férjemnek folyamatosan azt mondom, hogy nem hívnak vissza sehonnan, de őszintén csak nem találok értelmes állást, és nagyon jól érzem magam jelenleg kitartottként. Aha, nem rossz ez. Köszönöm, írja egy hallgató.
1: Treat yourself. Így van, ott vannak a vásárlások online, az is egy elfoglaltság.
2: Hát amíg ezt otthon elnézik, ugye?
1: Fekvészetek, kis takarítás, kis pihengélés.
2: De apa egy idő után csak rád szól, nem? Hogy kéne valamit
1: ki
2: csinálni.
1: Tudja.
2: Ha miért? Megbocsájtom, akkor csináld.
1: Én nem lehet tudni, milyen típusú apa. Hát most figyelj, élvezd. Hát ez a te most az újrakezdés előtti megpihenés.
0: Kell egy kicsi. Oldozz el, atyám, mert vétkeztem április 12-én, miután az egész napot végig ideg állapotban töltöttem, és megérkeztek a végeredmények. Nőlétemre olyan szinten sikerült berugnom, hogy másnap egész nap a víz sem maradt meg bennem. Este 6-kor tudsz kekszel, és remegő kézzel imádkoztam hozzá, hogy édes Istenem, csak ez maradjon bent. Puszi Gréta. Gréta megünnepelte az eredményeket.
1: Ez teljesen be van. Annyi, hogy adok egy jó tanácsot, hogy ha így érzed magad, akkor egy dedalont próbálja meg valahogy bejuttatni a testedbe, és utána nagy alvás lesz, és aztán semmi bajod több.
0: Igen, az előre beszedett fejfelsülapító meg dedalon az egyébként tényleg
1: nagyon jó.
0: Jó
1: dolgok ezek.
0: Vettem egy lakást úgy, hogy a feleségem nem tud róla, és a bónuszaimat egy titkos számlára utalom a munkaadómmal már 5 éve.
2: Mondjuk
0: azt a mindenségét neki.
1: Mi a terv? Most az van, hogy építed a titkos életedet, hogy átszerizik.
2: Kezdjük az alapokra. Hogy tudsz elcsaklizni egy lakásnyi pénzt úgy, hogy nem veszik észre otthon?
1: Pontosan mivel foglalkozol, és van-e ott még egy lehetőség a sokkal
0: másokat? Mit csinálsz, igen. Azért az sok pénzt kell félretenni jelenleg lakásárat mellett.
2: Még ha ez egy város is, vagy mit, te akkor is 30.
0: Igen. Májusban lesz az esküvő, minden meghívottnak panaszkodom, hogy mennyire nincs pénzük, meg hogy nászútra se tudunk menni, pedig már be van fizetve az 5 csillagos szállodánk egy görög szigetre augusztusra, de ezt titokba tartom. Mindez csak azért csinálom, hogy megszálljanak minket, és annál több pénzt adjanak nász ajándékba. Nagyon furda a lelki is, mert kérlek, oldozzatok fel.
1: Úgy sem tudok elmenni a kerozin hiány miatt.
0: Ennyi, úgyhogy... maradtok itt, elkölditek majd Balatonra.
1: Így van.
0: Igen, most váltottam munkáját, az előző helyen ott loptam a napot, ahol csak lehetett. Folyamatos kávézások, WC-re járások, szerverszobák, telefonálások, 2 telepe volt a végén már. Azt hazudtam az egyiknek, hogy a másikban vagyok, közben vonaton voltam már hazafelé. Hordozzatok fel. Hát ezt sokan csinálják.
1: Bizony.
0: Ezt sokan
1: Balázs
0: csinálják.
1: Csak az egyik. az igazság, hogy ezek a nagy felnőtt foglalkoztató mamut cégek, ezek ezt lehetővé teszik már.
0: Vannak kiutak, igen.
1: Igen.
0: Abszolút, el tudsz bújni. Egy hosszabb gyónás, jó reggelt srácok, az volt, hogy több mint 1 éve történt, valami február 9-e kerül, az azt következő első adás, amiben Balázs is szerepelt az amszterdami fellépése után, volt egy megjegyzés, ami engem nagyon felhúzott, annyira, hogy akkor eldöntöttem, nem akarok titeket többet hallgatni. Előtte minden reggel alakadtalak, sokat vezetek, szóval ez a napi rutin része volt. Ez a bizonyos megszállás annyira rosszul esett, hogy hónapig teljesen kihagytalak titeket. Mikor barátokkal ültem az autóba, akkor is mondtam, hogy inkább ne. Aztán egyszer úgy alakult, hogy mégis hallgatnom kellett benneteket, mert másról utaztam, és akkor kezdett megváltozni bennem valami. Rájöttem, hogy nem kell titeket piedesztára emelnem, nem érinthetetlen figurák vagytok, hanem emberek, akik néha mondanak hülyeséget, vagy olyat, ami nem esik jól. És ez így van rendjén. Szép lassan újra elkezdtelek benneteket hallgatni, most több mint 1 éve jutottam el oda, hogy ezt el akartam nektek mondani. Nem volt könnyű ügyvezetés közben felmondani ezt, de remélem érthető lett. Igazából csak ennyit akartam, hogy lezárja ezt magamban. Dani Amsterdamból.
2: Óriási vagy, Dani, hogy egy mondatról, vagy egy témától, hogy egyébként hallgatsz bennünket 5 éve, hogy még tudunk ilyet csinálni? Ugye? Hogy ez milyen érdekes, hogy azt mondod, igen. Na, akkor itt vége, ezekkel én végeztem.
0: De ráadásul én mondtam Amsterdamban egy fellépésen, tehát ja, nem is együtt van műsorban, csak tőlem hallott valamit, és megharagudott rád is, tehát a magára a műsorra, de ez egy amsterdami fel, nem tudom, mit mondtam. Természetesen megcsalom a feleségem. Olyan frigid és hideg, mint a Elzával élnék a jégvarázsból. Pedig mindent beleadok, lefogytam, gyúrok, letettem a piát, sokaknak feltűnt, csak neki nem, oldozzatok fel.
1: Ez a leszbikus, csak mondom.
0: Di-di-di. A föloldozunk, abszolút nem törünk pálcát. Megtettél mindent, próbálkoztál, udvaroltál, lefogytál, nem akar veled lefekülni.
1: Legalábbis most ezt mondod, ugye?
0: Legalábbis most ezt mondod, igen. Igen.
2: Legalábbis megkérdezni a másik felet.
0: Igen. A másik felet, de nem törünk pálcát, el tudjuk fogadni. Dani, a sok fű rossz, értem? Volt egy fogműtétem, és ráúztam egy hét betegszabit, rájátszottam, hogy mindig fáj, de csak otthon pihentem, nyaralás szerveztem, még a barátom dolgozott, de nincs bűntudatom, mert elegem van, átlagosan 215 órát dolgozom, hogy kényelmesen éljünk, úgy éreztem, végre kapok egy kis megbecsülést otthon. Ez így egyébként rendben van. Ez rendben van. A párom nem találja a kedvenc alsónadrágját, én azt mondom, hogy nem tudom, hogy hol van, de két hete kidobtam, annyira lyukas volt, oldozzatok fel! Nem szép dolog.
2: Egy gyilkos vagy. Alsógatját, nem már.
0: De szereti, hadd hordja. De felnőtt ember, nem az anyja vagy. Ne dobd ki neki. Nem kell.
2: De ez, igen, ez egy határátlépés. Mellett ez is dolga, hogy tegyétek rendbe ezeket a
0: férfiakat. Igen, férfiakra. Csak van a sima ruhadarab, amit kidobhatsz, de a kedvencet az határátlépés kidobni.
2: Ez egy alsónadrág, nem mondom.
1: Az egy érzelmi kapcsolat.
0: Az egy érzelmi kapcsolódás.
1: Az nem, te kidobtam volna húgát.
0: Nem dobunk ki kedvenc dolgot, vagy megkérdezzük, hogy figyelj, ki kéne dobni rá, átnyúlni felette és kidobni. Ez egy dinamikát jelez, ami nem szerencsés. Nem, az a kedvenc ruhadarabja. Dönts elő, felnőtt ember, nem az anyja vagy.
1: Balesetek vannak? Van, hogy valami felgyullad. Érted?
2: Igen,
1: van,
2: törnek és elviszik.
1: Igen, van, hogy a kutya széttépi, úgyhogy nincs kutyátok. Ez előfut, tud fordulni.
2: Igen, de az, dobd ki.
1: Az, hogy kidobod,
0: az nem szép. Az nem szép.
1: Van az, hogy sósav kerül rá. Van ilyen, ez előfordul. De kidobni, nem szabad semmit.
0: A fiam 14 éves ki akarta próbálni az elvárt, mert az osztártársai közül sokan szívják. Beszélgettünk vele, hogy nagyon káros, és nem szeretnénk, hogy ilyesmit szívna, így viszont kiközösítik a többiek, ezért titokban vettem neki egyet, és megegyeztünk, hogy ez kifogyott. Nem vesz másikat, de a feleségem nem tud róla.
2: Úristen, micsoda izébe estél bele. Nagyon jó, ugye a húcot összekacsintás egy apa-fia között, az kell néha.
0: Aha.
2: De szerintem ebben ez hiba.
0: Jó, hát igen, most nem akarunk nagyon moralizálni, de nem szabad ilyet csinálni. Vagy kapjon egy rágot a gyerek, hogy ne érezzen. 14 éves, igen, meg az a baj, annyira addiktív, hogy egyébként kialakult egyfajta valódi addikció, tehát ez veszélyes.
1: Most pillanatra kicsekkoltam, mert néztem Magyar Péter képeket, amit csináltak róla, hogy szerintem ne vegyél gyereknek ebben 14 évesen, mert ostobaság. Csak egy
0: igen,
1: volna mondani.
0: Inkább álljon ellen, inkább taníts meg nemet mondani, inkább mondd meg, hogy egy nem sokkal bátrabb egy idő után, és ne hagyja magát kiközösíteni. Ráadásul az elvárban van, amikor még 40-50 ezer szívás van, és a 40-50 ezer a gyerek végig szív, nem biztos, hogy nem fog rákattanni. Igen, erős.
1: Meg a kezébe adsz egy rossz megküzdést, tudod? Tehát, hogy kap egy rossz megküzdést tőled, és az meg hosszú távon nagyon rossz irány.
0: Igen.
2: Mert hogy úgy tudsz része lenni ugye a csapatnak, mert itt a kiközösítés a legnagyobb baja, hogy akkor te is ugyanúgy beállsz a sorba, de rossz sorba állsz, haver. Igen. Ráadásul ugye egyrészt tilos, de hát ezt
1: nem tudom. Ahogy elmondtad, ezek senki háziak, ezek az emberek.
2: Igen, hogy már merd azt vállalni, hogy te más vagy, és ha így is kell lesz, akkor tök jó, ha nem, akkor meg...
1: Érted, mert se rákapnak a többiek a krekre, akkor veszel neki
2: krekre.
1: Akkor
2: azt is veszel.
0: Igen, ez nehéz. Igen. Jó, hát meggyónta, nem bántjuk, de igen, más itt a megoldó képet hosszú távon. Mikor jön vissza a szülés utáni pajzán hangulat? 2,5 éves a gyerkőz, de még mindig van, hogy 3-4 hét telik el az együttlétek között a feleségemmel. Minden próbáltam, rendszeres lábmaszírozás, mosogatás, minden megtettem, semmi nem változtat, mindig fáradt. Tudja, hogy hiányzik nekem a közelség, és amikor van aktus, akkor neki is nagyon jó. Legalábbis te ezt gondolod. Ezt nem tudjuk, de hogy ezt gondolod. Hmm. És van, hogy 3-4 hét, akár egy hónap is eltelik. És 2,5 éves már a gyerek, hát...
1: Figyelj, sok minden múlhat. Tehát azt, ugye tudnunk kéne, hogy szoptat-e, vagy nem szoptat, vagy alszik-e, vagy nem alszik, hogy azok, hogy néha elmosok, azt csinálsz-e mást. Szóval ezek a dolgok, mert például az is...
2: Megmaszírozza a lábát,
1: igen,
2: most
1: de abban van, ami most teljesen őszinte leszek, hogy amikor egy férfi csak akkor csinál ilyet, amikor akar tőled valamit, azt nagyon hamar összerakod. Tehát hogy az van, hogy tudod, hogy amúgy így nagyon távolságtartó, de jön, mert megint a lábat masszírozza, tudod, ezt tudod, mit jelent, hogy attól meg lesz egy ilyen averzió. Tehát az a baj, hogy full generálra van szükség, hogyha rá akarsz hangulódni a másikra, és azt egy mosogatás nem oldja meg önmagában.
0: Én a főnököm bizalmasa vagyok, a teljes magánéletét napi 3-4 órában mesél nekem a legmocskosabb részletekig. A saját dolgaimmal nem haladok, és kénytelen vagyok meghallgatni és jó pofát vágni, mert az anyagi javak ezt kívánják, illetve félek tőle, mert narcisztikus. De amúgy mélységesen megvetem és utálom őt, borzasztó rosszul gondolkodik. Ez így feltört. Ez így kijött.
1: Igen, de ne féltek a narcisztikusoktól, ez egy butaság. Ők azt akarják, hogy féltetők, de ez a legrosszabb megküzdés. Sajnálni kell őket, és azt megérzik egy idő után, és az sokkal jobb hatással van a kapcsolatotokra. Mert gondolj arra, hogy odabent, mint a Harry Potterben, amikor a Voldemortot megölik, és ott fekszik, tudjátok, a vasútállomáson a pad alatt, hogy olyan neki a lelke. És hogyha ezt így meglátod benne egyszer...
2: Most ezt próbálom összerakni.
0: Hú, ezt most én is értem, hogy most erről kicsit leestem.
1: Jó, csak szóval, hogy az van, hogy úgy kezded el, hogy egy nagyon marcon a külső mögött lakik, egy nagyon megtört, nagyon rossz nagyon kellemetlen belső. És hogy ha ezt egyszer meglátod benne, akkor utána nem fogsz tőle félni, hanem sajnálni fogod. És hogyha ez bekerül a dinamikátokba, hogy megváltozik ez a fajta hozzáállásod, akkor el fogja engedni a torkodat.
0: Vettem egy férfi tangát, hogy meglepjem a mennyasszonyom, figyeld. Azt hittem, tetszeni fog neki, de nem, kicsit mérges és szomorú vagyok. Ó, Istenem, megvan a jelenet?
2: Ahogy ledobod a nadrágod és alatt
0: megvan a jelenet.
1: Én ezt nagyon szeretem, ezt a gondolatot.
0: Szereted ezt? Hát ott állsz, várod, bejön a szobába, és ott állsz férfi tangában? Igen?
1: Nem, én vagyok férfi, tehát egy férfi vett magának egy férfi tangát.
0: Igen, azt mondom, igen, hogy ott állsz egy férfi tangában, és bejön a párod.
2: De van, aki szerint az vonzó?
1: Nem, senki szerint, és ezért szeretem ezt az egészet, hogy gondolkozz, hogy lehetnék még szexi, és akkor felszeg egy tangát, majd beindul az asszony, és nekem az egész tetszik, hogy mennyire vagy távol a valóságtól, hogy hogyan tudtad ezt szeretni, milyen gondolati világod van, meg ezek, tehát, hogy szerintem ez nem az első ilyen
0: húzásom. Az arcát, igen, kiábrándul, rád néz, nem érzed, hogy ez már nem működik, és ott maradsz így egy tangában borzasztóan kiszolgáltatva. Tehát ez sehogy se tud jó történet lenni. Ez nem jó. Ez nem oké.
1: De miért gondolod azt, hogy a tangában van, ki van szolgáltatva?
0: Azért, mert hogy ránéz, és azt nem azt mondod, hogy ó, kicsim, de jó, milyen szexi, gyere szexünk, hanem ránézel a párról, és látod az arcát, és ott hirtelen azért ugye kiszolgáltatottá válsz, levetkőzve tangában férfiként, hogy az nem.
2: Ugye, jobb esetben fölvisít röhögve, igen. Az még a jobbik.
1: Megdöglenik a röhögéstől. Mentő vinne, és hónapokon keresztül gondolni. De a másik, hogy nincs olyan érzésetek, hogy ezt inkább magának vette?
2: Ki akarta próbálni?
1: Tehát, hogy ő ezt éreznek alatt, ezt milyen, amikor bevág, nem? Nem azt érzed, hogy egy kicsit volt benne egy ilyen, hogy azért neked vettem, ez női verzióban is működik amúgy, amikor látta egy videót, akkor mondta a férfi asszonynak, hogy vegyen fel egy nővérke jelmezt, mert azt nagyon szeretné, és bejött egy ilyen fullos műdős cuccban, tudod?
2: A kékbe
1: eltakarta asztalt, tudod, ilyen fejfedő, és nem tudom, miért szereted ezt, de itt vagyok.
0: Igen. És ez ilyen kiábrándító tényező, tehát vége van? Vagy
2: vége nincs,
0: de rosszul sül el, nem? Tehát, hogy effektíve nem.
1: Nincs, de válóperen fel fog merülni ez a momentum, hogy mikor fordultak meg az események.
0: Apám azt mondta, azért nem hallgat titeket többen, mert rájött, hogy tiszások vagytok. Kis gyerekkorom óta hallgat titeket. Kiábrándult belőletek.
1: Az a durva, hogy még nincs is igaza, mert hogy nem vagyunk semmilyenek se. Tehát, hogy nincs sem. Tehát, hogy nem, azért, mert most beszélgetünk dolgokról.
0: Vagy felszabadulunk bizonyos dolgok miatt, vagy jó dolgokat látunk, igen, nem feltétlen. De
1: igen,
0: hogy
1: ez kicsit szerintem megint ez a régi iskola, tudod, hogy így vagy velünk, vagy ellenünk, vagy...
0: Igen,
2: olyan nincs, hogy csak örülsz valaminek, az nem lehet.
0: Köszönjük szépen az SMS-eket!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul Balázs.

0: gondolva, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textilöblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Fantasztikus ajánlatokkal ünnepli 47. születésnapját a JYSK. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos iroda és gamer székre, és 20-60% kedvezményt számos törölközőre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a JYSK.hu. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl. Igazán megéri. Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Erre nem lehet dolgozni! A jövő héten a 89.5 Rádió

hallgassa jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.

0: héten a 89-5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
2: Van, amit nehéz szavakba önteni. Virág, csoki, uncsi. Idén próbáld meg elmondani egy gyönyörű ékszerrel. A Köki bevásárlóközpontban, ha 5000 forintért vásárolsz, és feltöltöd a blokkodat az appba, megnyerheted anyukádnak a 3 darab, egyenként 100 000 forintos Vécruc ajándékutalvány egyikét. Részletek a kökibevásárlóközpont.hu oldalon.
0: A Balázsék Rúcsó május 14-én megérkezik Dunaújvárosba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.

0: reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Több mint 150 tonna illegális szemetet szedett össze a magyar közút, kezdődnek az érettségig, hulló csillagokra számíthatunk a napokban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 5 nap alatt 154 tonna illegálisan lerakott hulladékot gyűjtött össze a magyar közút a földnapjához kapcsolódó akció során. A legtöbb szemetet a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei utak mentén szedték össze. A tapasztalatok szerint az autósok továbbra is jelentős mennyiségű hulladékot hagynak maguk után, ami komoly terhet jelent. A közútkezelő évente mintegy 1,5 milliárd forintot költ az utak mentén hagyott szemét elszállítására, ami akkora összeg, hogy akár 20 kilométernyi mellékút teljes felújítására is elegendő lenne. Kezdődnek az érettségik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel elindul az idei vizsga időszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
3: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ez egy nagyon magas szám. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbeli pedig június 15-e és július 1-e között.
2: Nem változott érdemben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben a múlt héten. Erről tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az adatok szerint országosan alacsony szinten maradt a vírus jelenléte, emelkedést csak Szegeden mértek. Hasonló a helyzet az influenza A vírus esetében is. Az országos átlag stagnál, és csak néhány városban, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon és Nyíregyházán haladta meg a koncentráció a kimutatási határt. Érdemes az eget figyelni a következő napokban, mert eléri a Földet az Éta Aquaridák meteorraj. A jelenség a héli üstökösből származó porszemcséknek köszönhető, amelyek akár másodpercenként 67 kilométeres sebességgel lépnek be a légkörbe, látványos fénycsóvát húzva maguk után. Az előrejelzések szerint a legtöbb hulló csillagot jövő szerdán hajnalban lehet majd megfigyelni, amikor a raj aktivitása eléri a csúcspontját. Napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nélkül. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 19 és 25 fok között várható. Holnap derült napos, száraz idő lesz, a déli délkeleti szél megerősödik, és maradnak a kellemes tavaszi hőmérsékletek. Egyébként a következő napokban folytatódik a nagyrészt derült májusi idő, és a hőmérséklet a jövő hét elején a 28 fokot is elérheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 össze

0: reggeliműsor, Balázsék Weekend.
1: Ugye azt olvastuk, hogy a 14. kerület Etele úton a Bikás Park mellett a társasház második emeleti lakásában készszorított a barátnő nyakhoz egy férfi, és ezért túsztárgyaló is ment együtt a tekkel.
2: Milyen érdekes? Ez az álmom amúgy, én túsztárgyaló akartam volna lenni. Ez volt az álmom.
1: Még lehet.
3: Mivel kezdenéd?
2: Na!
3: Légy! Engedd már el!

0: tudod, az erkélyen ott van a túsz, meg aki túszul ejtette, és már látod, hogy felülről ereszkedik le a helyi tek, így fejjel lefelé lóg a csávó egy pisztolyal a kezébe, olyan nálunk is van.
1: Hát valószínűleg.
0: Vagy elérkezik persze. Mondjuk az a pillanat, amikor kiadják például azt, hogy figyelj, ki kell iktatni a izét.
1: Biztos, hogy nagyon sok végkimenetel van, meg nagyon sok lehetőség. Időhúzás, behatolás, ártalmatlanítás, tárgyalás. Tehát, hogy gondolom, megvannak a különböző stádiumok, hogy mit lehet elérni. Aztán, ha nyilván nem, akkor előbb-utóbb vagy bemennek, vagy kiszedik.
2: Az nagyon fontos, hogy kültéri vagy beltéri a túszejtés.
1: A túszejtés ez beltéri volt.
2: Beltéri túszejtés, én akkor fognám, és nevető gázt fecskendezni be a lakásba, kívülről, valami a lyukon keresztül, és utána, amikor már óriási a hangulat, akkor kihoznám őket.
1: Nagyokat kacagva.
2: Igen, igen.
1: Na, de meglátod, hogy elkezd bejönni a gáz, még mindig kárt tudsz tenni, ugye, a túszban.
2: Hát, honnan látod meg, hogy bejön a gáz?
1: Hát az elkezdik beengedni, ezért az gomolyog, annak van egy láthatósága, nem?
2: Alulról enged be, és akkor nem, hanem én altatógáz.
0: Tehát ez láthatatlan gáz.
1: Egy ilyen szintelen szaktalan.
2: Mert a gáz ugye szintelen szaktalan, igen.
1: Na, akkor azt az összes túsztárgyást így oldanák meg, hogyha lehet. Annyira az egész társasházat lemérgezik.
2: Annyira tehát zavaró,
1: még
2: hogy
1: még százan meghalnak.
2: Hogy folyton megoldom ezeket a nehéz problémákat.
0: Igen, mindig kötözködünk.
2: Ez van.
1: És így vagyok, mert felvezettem a témát hosszan, jössz egy gordiuszi csomóval, átrágod az altatógázt.
2: Következő.
1: Ezek meg kivonulnak, túsztárgyalót visznek, érted? Igazságügyi pszichológus megy ki velük, túsztárgyalót, te meg azt mondja, jöjjenek az altatógázzal.
0: Védessük le, és adjuk el.
1: Na mindjárt fölhívunk egy valódi túsztárgyaló, gyerekek. Csak hogy ilyenkor egyébként tényleg mi történik? Ki dönt arról, hogy ő meddig tárgyal? Ki mondja azt, hogy oké, eddig tárgyaltam, menthetetlen a dolog, akkor jöjjön most a tech, és hatoljanak be. Nyilván ugye az a feladat, hogy jobb belátásra bírja. Ugye? Értem, milyen...
0: Mit tudsz mondani?
2: Hogy először megdicsérni a külsejét, annak minden körül. Mert nagyon jól nézel ki, ahhoz képest, hogy túszejtő vagy.
1: Igen.
2: Az állív, ez nagyon tetszik, hogy és ezek a színek, te egy tavasz típus vagy.
1: Igen, mert azért ez egy művelet, gondolom, nem a túsztárgyaló mondja ki a végül, hogy gyerekek, jó, én megtettem, amit lehet, szevasztok, elmélyekeztem egy valamit, hanem van egy operatív ember, aki erről dönt, hogy eddig volt a túsztárgyalás, akkor változtatunk mostantól kezdve.
2: Mostantól
1: akkor...
2: egy navos eljárás indul.
1: Mostantól akkor egy navos eljárás vágjuk az illetőt. Itt vagyunk, Kitanics Márk, igazságügyi pszichológus túsztárgyaló. Hello, Márk, jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: Szia, Márk. Ennél az esetnél konkrétan te voltál, vagy valamilyen szaktárs?
3: Nem, én éppen otthon voltam, úgyhogy nem én voltam.
2: Aha. Otthon is szoktál túsztárgyalni?
3: Természetesen online-ban is szoktunk ilyet csinálni.
1: Figyelj, neked ilyenkor körülbelül annyi időd van felkészülni az emberből és az ő profiából, amíg a helyszínre érsz, kapsz valami információt?
3: Pontosan, így van. Tehát amikor mész a helyszínre, akkor már előtted kiérkeztek a rendőrök, biztosították a helyszínt, összegyűjtötték az információt, amit lehet tudni a szomszédoktól, a bejelentőtől, megnézték a priorálást, hogy mi történt, hogy mégis mi van ezzel az emberkével, és azt már ott te megkapod, miközben mész a helyszínre, ebből fel tudsz készülni, hogy hogyan kezd hozzá ez az egész túsztárgyaláshoz.
1: A műveleti parancsnok csörög be neki a lakásba, és mondja, jó napot kívánok, adom Márkot, a túsztárgyalót, vagy te indítod már a hívást egyből, mint túsztárgyaló?
3: Ez változó, ez nagyon változó, ez mindig attól függ, hogy hogyan tudjuk felvenni vele a kapcsolatot. Van, amikor telefonnal nem is lehet felvenni a kapcsolatot, mert például vagy nincs nála a telefon, vagy nem tudjuk a számát, ilyenkor például akár megafonban. Volt olyan, amikor én megafonnal kiabáltam folyamatosan egy lakóépületbe.
2: Jó, kerüljük a politikai tartalmakat, jó?
3: Elektronikus hang kihangosítóval beszéltem gyakorlatilag, és hogy ez azért mindig változó, tehát mindig attól függ, hogy a helyzet hogyan adja.
1: Erre nyilván nagyon sok pszichológiai trükk van, és évekig tanítjátok, vagy tanuljátok, és tanítják nektek. De te különböző kérdések és az abból adódó válaszok alapján próbálsz profilozni, és felméred a mentális állapotot, az agressziót, a végkimenetelét a helyzetnek, ez csupán kérdés-válasz formában történik, vagy van ott neked más kapaszkodód is?
3: Igen, tehát alapvetően az, hogy pszichológus vagy, az már valamilyen fajta kapaszkodót tud jelenteni. Emellett azért van egyfajta protokoll, amit megtanulunk a képzésen. Tehát például mondjuk egy nagyon egyszerű dolgot, hogy senkitől nem kérdezzük meg azt, hogy mit követel a túszokért cserébe, mert lehet, hogy eszébe se jutott, hogy ő túszokat ejtett. Tehát akár abban a felfogadott lelkiállapotban az is előfordult, hogy fogalma sincs arról, hogy ő milyen lehetőségekkel bír, tehát nem fogjuk mi erről felvilágosítani. És akkor emellett, amikor pedig kommunikálunk vele, akkor azért a hanghordozásából, az által elmondottaknak a tartalmából nagyjából látni lehet, hogy milyen irányt fog ez felvenni, ez az egész folyamat.
0: Mivel kezdesz? Bemutatkozol?
3: Így van, természetesen először bemutatkozol, elmondod, hogy miért hívtad, és hogy szeretnél vele kommunikációt kezdeményezni. Tehát az elej az mindenképpen egy ilyen, mint ahogy egy formális beszélgetés is kezdődik, ugyanúgy zajlik.
1: És aztán neked erre határozott időd van, vagy ha te kérsz egy órát a műveleti parancsnoktól, mert azt mondod, hogy állj gyerekek, nekem ennyire szükségem van, akkor te kapsz egy órát, addig se történik legalább semmi, vagy megy az időhúzás, vagy ők föl tudnak akkor készülni mondjuk addig a behatolásra.
3: Ez egy nagyon komplex folyamat.

0: itt nem arról van szó, hogy én időt kapok, hanem nagyjából a helyszínpanasnok az azt mondja, hogy kezdjem el a tárgyalást, és amikor én elkezdem a tárgyalást, folyamatos kommunikáció zajlik a helyszínpanasnokkal is, akinek én jelzem, hogy ebből lehet valami eredményt elérni, vagy úgy érzem, hogy nem lehet eredményt elérni, hiszen hogyha nem lehet eredményt elérni, akkor egy másik, egy B vagy T vagy D tervre van szükség, ilyenkor történhet akár egy ütés is. Tehát, hogy leginkább az a fontos, hogy a túsztárgyaló hogy érzi, hogy ennek mi lesz a kimenetele. De olyan is előfordul, hogy kifejezetten azt a feladatot kapja a túsztárgyaló, hogy időt húzzon, mert még nem álltak fel, nincsenek készen, nem tudnak ütni.
1: Az ütés az ugye a konkrét behatolásnak
0: a
1: egy ilyen,
0: ütés, igen,
1: egy
0: ütés,
1: ilyen
0: igen.
1: Szlengje, bocsánat, hogy ezt is
0: így
1: tudom.
0: Van,
2: a túlszejtő szokott örülni a túlsztárgyalónak, vagy inkább, hogy ellenérzései vannak, amikor megérkezel?
0: Ez is nagyon változó, tehát van olyan túlszejtő, aki mondjuk kifejezetten örül annak, hogy végre valakivel felvette a kapcsolatot, de van olyan, akinek ellenérzései vannak, mert azt gondolja, hogy a túlsztárgyaló azért van, hogy őt behúzza a csőbe, átverje. Tehát vannak nagyon szenzitívek is, akik nagyon érzékenyek erre a dologra. Ez mindig attól függ, hogy éppen ki az, aki a túlszokat ejtette, van-e valamilyen patológiája, észlelünk-e ilyesmit. Ugye azt is látjuk, hogyha van valami patológia a személynél, akkor már pontosan tudjuk, hogy egy paranoiás nem nagyon fogunk tudni meggyőzni. Tehát ott azért inkább az időhúzás a lényeg.
1: Hogy van, amikor ez face-to-face zajlik, olyan közel enged magához, tehát ez nem mindig telefonban meg a fon, hanem olyan személyesen te bemész abba a térbe?
0: Nem, ha személyesen nem is mész be feltétlenül a térbe, de mondjuk kinyitja az ajtót, és az ajtórésen keresztül tudtok kommunikálni, mondjuk egy elbarikádozott helyiségben, tehát látod az ő kifejezéseit, látod az ő arcát, látod a dolgainak egy részét, máskor viszont telefonon, vagy akár az említett kihangosító eszközön keresztül kommunikálsz.
3: A túsztak a habitusa, a típusa, az is megváltoztatja például a te tárgyalási technikádat? Tehát ha látod, hogy egy nagyon pánikba esett ember van,
2: nagyon
3: túsz, vagy egy kevéssé túsz, ugye egy viszonylag nyugodt ember, akkor ahhoz is kell neked idomulni?
0: Természetesen, hát azért azt is látnom kell, hogy ő milyen érzelmi állapotban van. Hogyha nagyon felfokozott az érzelmi állapot, akkor én is így kezdek neki, és finoman egészen folyamatosan csökkentem le az én feszültségemet, ettől az övé is kanalizálódik. Tehát, hogy vannak olyan technikák, amelyekkel ezt a feszültséget valahogy el tudjuk vezetni, vagy megpróbáljuk elvezetni, és hogyha ezt nekünk érzékelnünk kell, hogy ő milyen lelki állapotban van, ezért a legjobb az, hogyha minél közvetlenebb a kapcsolat.
2: Vannak olyan alternatív technikák, amiről az emberek nem gondolnak, hogy ez egy túlszágyási technika, de amúgy így működik? Közös éneklésre gondolok, első körben.
0: Igen. Igen, egy közös táncozni és műsorban lépünk föl, nem, azért ennyire nem. De vannak technikák, igen, amikor mi ezt tanultuk, akkor az elején, mint teljesen amatőrök, többször rajta vesztettünk ezeken a technikákon, tehát ezeket meg ki kell gyakorolni, meg kell tapasztalni, és be kell járatni ezeket a technikákat.
2: Mondasz egyet?
0: Igen, például most a túlszejtő szempontjából egyet elmondok, például mi annak idején ott vergődtünk azzal, hogy amikor telefonon hívtak minket, mind hárman voltunk túlszejtők, ezt eljátszottuk, és mind a hárman odarohantunk a telefonhoz, ők pedig a falon átfúrt kamerával ezt figyelték, és mivel látták, hogy ilyenkor a túlszókat ott hagyjuk, mert annyira érdekel minket a telefonos hívás, ezért ameddig mi oda mentünk a telefonhoz, átsajton kivitték a túlszókat, úgyhogy amikor befejeztük a hívást, körülbelül néztünk, hárman voltunk összesen a helyiségben.
1: Hány ilyen eset van évente, kérdez egy hallgató, jó kérdés, körülbelül mennyiszer kell menne túsztárgyalni?
0: Hát én nekem most már sem ennyi szemben, most az utóbbi időben én már nem vagyok ebben aktív, ha korábbi időszakban még aktív voltam, most már nem vagyok ebben, vagy most éppen túszul ejtett, igen, a munkavilága, de hogy alapvetően azt kell mondanom, hogy erről statisztika nincsen nagyon a külső szemlélők számára, van egy belső rendőri statisztika erre vonatkozóan, sokkal nagyobb ennek a száma, mint amit gondolnánk, hiszen nem csak ilyen éles helyzetekben, hanem például közveszélyes fenyegetés esetében, amikor például valaki azt mondja, hogy felrobbantja a gázpalackot, mert elkeseredett és öngyilkossági szándéka van, ilyenkor is visz neki túsztárgyalót. Tehát nem csak azokra kell gondolni, amikor ilyen nagy események vannak, hogy valakit konkrétan túlszul ejtettek, lehet, hogy az utcát ejtette túlszul, vagy az épületet ejtette túlszul egy palackkal.
1: Ja, hogy magára akarja mondjuk robbantani a társas házat.
0: Igen, és akkor ilyenkor is kiküldenek túlsztárgyalót, tehát akár ilyen helyzetekben is, nem csak az ilyen nagyon éles erőteljes helyzetekben.
3: Lehet már mesélni sztorit? Van olyan, amire így nagyon büszke vagy, hogy sikerült megoldani és el lehet mondani?
0: Hát,
3: nem konkrétan.
0: Hát van több ilyen ügy, ami így érdekes. Az egyik, ami engem nagyon frusztrált, az volt, amikor nagy nehezen egy ilyen jó 3 óra alatt leimádkoztam valakit egy tévétorony tetejéről, hogy ne legyen öngyilkos. Majd miután bement a pszichiátria és lemondott az öngyilkossági szándékáról, őt hazaengedték, én pedig több órán keresztül megírtam a jelentést, hogy mégis mi történt. Közben meg otthon várt az ebédem, vagy a vacsorán, már nem tudom, de nagyon frusztrált az a helyzet. A másik, ami egy megint frusztráló helyzet volt, az egy olyan helyzet volt, amikor egy ilyen közveszélyes fenyegetéses ügyben, egy társasházban akart valaki felrobbantani egy palackot, és amikor mi kimentünk, akkor nagyjából egy órán keresztül folyamatosan próbáltam vele kommunikálni, törvenni a kapcsolatot, nem válaszolt semmit, és akkor ezután a tech rajta ütött hangfingránáttal bementek, és kiderült, hogy már régen halott volt, mikor én próbáltam vele kommunikálni.
1: Hát szerintem ez karriere csúcsa lehetett. Uram, igen, ő majd kicsit csendes, de én nem adom fel, itt vagyok, igen. Magának, tartson ki.
0: Új szintre emelte a posztumus kommunikáció fogalmát.
1: Nem mondta, hogy ezzel azért nem traktáltak a kollégák egy ideig.
0: Kézzel nem, mert hogy mindent szétütöttek, szétvertek, ugye a hangfingránáttal bementek, lerúgták a polcokat, mindent, tehát ott egy iszonyú pusztítás történik egy ilyen helyzetben.
3: Jó, egy kicsit fordítsuk már át olyanra, amit mi is tudunk használni. Ugye a hétvégén mennénk motorozni a Balázzsal. Otthon hogy kezdjük?
1: Mi az első jó mondat?
3: Hát mi az első jó mondat, ahogy ki tudjuk szabadítani saját magunkat?
0: Hogy már nem igaz, hogy nem tudta egy nyomorult meleg levest tenni az asztalra, majd visszajövök akkor, amikor végre készült a meleg leves.
3: Tehát, hogy támadásba megyünk.
0: Azonnal támadnék, és megsértődnék, és hogy érezze azt, hogy neki kell pitizni azért, hogy meg...
2: Ú, ez milyen szép.
1: Az azonnali támadás.
0: Egyébként alapvetően az őszintenség kívül vagyok, szerintem érdemes odaállni és közölni, hogy én elmennék a barátokkal egyet motorozni.
2: Ezeknek nem mondj ilyet, teljesen felesleges. Ugye azt én mondanám, hogyha valaki olyan helyzetbe kerül, hogy valaki mondjuk ott sétál át a hídon, és látja, hogy átlépték a korlátot, és ott valaki meg akar ölni magát, hogy hogyan érdemes civilként közelíteni egy ilyen helyzetben?
0: Hát egy ilyen helyzetben szerintem alapvetően az a legfontosabb, hogy próbáljunk vele valahogy kommunikálni. Tehát egyáltalán fölvenni vele a szemkontaktust, megszólítani. Ha már fölvettük vele a szemkontaktust és megszólítottuk, akkor már kevésbé van esély arra, hogy leugrik, hiszen azt érzékel, hogy valakivel már kötésben van. Tehát innentől kezdve ez már egy pozitív dolog. Közben reménykedjünk abban, hogy valaki hívja a hatóságokat, és hogy küldenek egy túlsztárgyalót. Mert ilyen esetben is túlsztárgyalót küldenek, tehát az ilyen öngyilkosságos helyzetekben, és amikor valaki ezzel fenyegetőzik, akkor is túlsztárgyaló.
1: Az a baj, hogy a magyar jogszabály az a baj, hogy a per végére kiderül, hogy te beszélted rá, hogy ugorjon. Te kerülnél bajba, hogy miért álltál meg ott, és nem segítettél jól.
2: És még, egy nagyon fontos kérdésem, hogy nagyon sokszor lehet látni a filmekben, hogy ilyen fordított pszichológiát alkalmaznak ilyenkor, és akkor mondjuk, ha valaki krízisben van, elkezdik sértegetni, vagy ki akarják zökkenteni, és ez egy kicsit olyan amerikai, de hogy szerinted ez működik amúgy, hogy van olyan helyzet, amikor ez bejön?
1: Mondjuk
0: ez amerikai pont azért nem nagyon nézek ilyen amerikai filmeket, mert mindegyben látom ezeket a hibás döntéseket, meg a hibás folyamatokat, és ez a halálra idegesít. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a fordított pszichológiát ne próbáljuk meg, mert aztán a végén bejön, és akkor utána egy egész életre lelkiismeret fordulásunk lesz.
1: Látom magán, úgysem merne ugrani. Maga ez gyáva.
3: Igen, tudja, hogy én most hova vettem volna moziba a feleségemmel.
1: De magának senki nincs, hogy látom, azért állít. De hát még ahhoz is puha, hogy leugorjon. De filmekben van, ezt ne csinálni, ez nem működik.
2: Mindenképp az lényeg, hogy kapcsolni tudjatok egymáshoz, nem pedig az, hogy még fokoz az ő rossz érzését.
0: Így van. Tehát a lényeg az, hogy azt érezze, hogy valaki odafigyel rá, végre valaki rálát az ő problémáira.
1: Ha már film, akkor ezeknél a túlsztárgyalásoknál is van mindig egy helyi körzeti megbízott, aki okoskodik mind a filmekben, fángot iszik és kávét iszik, és nagyon okos közben.
0: Biztos van ilyen a hátsó vonalban, mi azt nem látjuk, mert éppen a konténerben izzadunk. Tehát, hogy a fogalmunk sincs arra, hogy mi zajlik kívül.
1: Jó, hogy ti is egy ilyen műveleti konténerben kell, hogy üljetek sokszor ott telefonáltok.
0: Teljesen külön vagyunk, tehát mi nem látjuk azt, hogy a helyszínparancsnok éppen milyen utasításokat ad. Tehát ez egy teljesen különálló egység. Nekünk vagy azt mondják, hogy akkor húzd az időt, vagy mi mondjuk azt, hogy nem fogunk tudni megegyezni, tehát ez egy teljesen más egységként működik.
2: Még a hallgatók kérdezik többen, hogy mi az a hangfingránát?
0: A hangfingránát bedobják, és egy nagyon durran, és egy hihetetlen nagyot villan, és egy pillanatra leblokkolnak tőle az emberek, és ebben az időszakban van ideje a technek behatolni, mert a ledermett emberek nem tudnak hirtelen megmozdulni, tehát hogy gyakorlatilag egy lefagyasztja őket ez a hirtelen hang- és fényhatás.
1: Mennyi idő még az ember túlsztárgyaló lesz, ez milyen alapképzettségkel?
0: Hát én még a régi rendszerben képződtem, amikor pszichológusként kerültem a Tolna megyei rendőrfőkapitányságra, akkor elküldött a rendőrfőkapitányság egy képzésre, amit a Budapesten a Beszörményi úton vezetett Régi József, és gyakorlatilag ez a képzés ez egy ilyen folyamatos tréning is volt, tehát nem csak a képzésen vettünk részt, hanem utána évente folyamatosan 4-5 napos tréningeket tartottak, tehát egy folyamatos képzésről van szó.
1: Aha, tehát ez nem is egy ilyen egyszeri dolog, hanem egy
0: folyamatos. Folyamatosan mindig treníroztak minket, és folyamatosan újabb és újabb szituációkban gyakoroltunk.
1: De téged felülbírálhatnak, tehát te ott a műveleti parancsnok mondhatja, hogy te azt mondják, hogy én nem mennék be, mert veszélyesnek tűnik, de valaki hozhat a fejet, hogy de mégis akkor ütés van, bemegyünk, és jöjjön, aminek jönnie kell.
0: Hát itt, mint ahogy a nevében Budapestben van a helyszínparancsnok dönt mindenről, aha, tehát még rólam is. Tehát
1: te egy helyzetben,
0: tehát így van, javaslatot adok ki a helyszínparancsnok, tehát megvan a felelőse is a helyezetnek.
1: Okay, izgalmas azért. Hát
3: gyakorlatilag pont ugyanúgy néz ki a dolog, mint hosszú házasság után a szex, ugye a férj készül a behatolásra, a nő meg időt húz.
0: Igen, és a helyszínparancsok megmondja, hogy megtörténhet a dolog, igen.
1: Igen, a helyszínparancsok megmondja, hogy megtörténik. Nagyon izgi.
0: A helyszínparancsok a szekrényben van, így
2: van. És most milyen foglalkozol?
0: Most a Kalocsai Kórház pszichiátriai osztálya vagyok éppen.
1: Nem sokára felülbírálják a szabadulási kérelmemet.
0: Így van. Jön a bírói szemre, és megítélik, hogy maradnom kellene.
1: Márk, nagyon köszi, örülök, hogy találkoztunk. Köszönjük, hogy elmondtad ezeket. Köszönjük szépen.
0: Minden jót.
1: Csáó, kitaríts már kiőrsegi pszichológusnak túlszárdán. Köszönjük. Milyen zárt világ, tök jó volt erre így ránézni, nem? Hogy zajlik ez valójában, nem tudunk róla túlságosan sokat.
4: És akkor egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Motoros és kerékpáros mentők segítik a gyorsabb ellátást. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők. Szegeden fejlesztik a gyermekkori magas vérnyomást szűrő applikációt. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Motoros és kerékpáros mentők álltak szolgálatba Budapesten és Pest vármegyében, hogy még gyorsabban érhessenek a betegekhez. Az országos mentőszolgálat szerint ezek az egységek különösen a forgalmas, nehezen megközelíthető helyszíneken jelentenek nagy segítséget, hiszen könnyebben tudnak haladni a dugókban is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy tavaly havonta átlagosan 300 esetben avatkoztak be sikeresen ilyen körülmények között. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult ugyanis a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxi szolgáltatásokat is vizsgálják, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizik a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és kézműves fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szó megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kívülős vendéglátóhelyeken, gyors bufékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartása kerüljenek.
1: Idén is lesznek honvédelmi táborok. Több mint 100 tábor, csaknem 60 különböző tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. A táborokban a 12 és 25 éves kor közöttiek testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket. Részletek és jelentkezés a honvédelmitábor.hu oldalon. Új applikáció segítheti a gyermekkori magas vérnyomás korai felismerését a Szegedi Tudományegyetemen. A fejlesztés célja, hogy a tinédzserek minél hamarabb célzott kezelést kaphassanak. Az alkalmazást már 5 házi orvos teszteli saját pacienseivel. A szakemberek szerint a túlsúlyos gyermekek aránya Magyarországon akár a 25%-ot is elérheti, közülük pedig minden negyedik magas vérnyomással is küzd. Az új eszköz hozzájárulhat a megelőzéshez és a korai diagnózishoz. Szeles májusi idő lesz a folytatásban, napos gomoly felhős időre számíthatunk a térségben, eső nem várható. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. A hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Holnap folytatódik a változékony, de napsütéses idő, helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható, viszont a szél megélénkül, a hőmérséklet pedig kora reggelre mínusz 2 és plusz 9 fok közé hűl vissza.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: év Magyarországon eltöltött idő után, gyerekek, soha nem ment még haza, soha nem látogatta meg a szüleit, de az 50. születésnapjáról úgy döntött, hogy elhatározta, 3 évtized után hazatér a szülőföldjére. Na ki ő?
1: 3 évtized? De?
0: 3 évtized után nem ment soha, nem utazott, nem kereste, nem ment, de most 50 lett, és azt mondja, hogy irány a szülőföldem, hazamegyek.
2: Hú, nagyon Laci betyár.
1: Ő a szülőföldjén van mindig.
2: Honnan tudod?
1: Neki minden betyárföld, persze.
2: Jó, akkor...
1: Tehát Magyarországon élő külföldi, vagy ide jön haza, külföldön Fiderikus élő haza magyar.
0: Fiderikus Gosztó Nyíregyháza.
1: Fújt, truckó!
0: Nem, jó nyomon vagy, de nem.
1: Nem.
0: Messzi országból jött, és egy picit máshogy is néz ki, mint mi.
2: Kukinek is mennie kell?
0: Hallott, Kuki szóltak, gyere, nézd ide. Kuki marad, ahogy látom. Na hát, másik ország messziről jött. Afrikából jött.
2: Afrikából jött, jó. Jó, homokvihar, jó.
0: Homokvihar, igen, szaharai homok. Igen, kolera, ebola, persze. 30 év után hazamegy az ebola.
1: Az egyetlen szó, amit a saját nyelvén ismer, az a bauni.
0: Az a bauni, hát a pákó.
1: Hazamegy! Nem, de örökre!
2: Okos dolog ez egyáltalán?
0: Hát ez egy jó kérdés, tudja, hogy hol lakik. Ugye hazamegy, 30 év után az 50. szülinapjára meglepi magát egy nigériai úttal, és meglátogatja a rokonságot, gyerekek, ez a történet nagyon kedves. Azok remélem, gondolom, ezt valaki leforgatja.
1: Igen, azon gondolkodom, hogy mi járt le odakint, ami miatt most már hazamehet.
0: Hogy igen, vagy mi járt itt le.
1: Vagy itt le, igen.
0: Vagy miért,
1: hogy
0: miért
1: kapta
0: itt le,
1: vissza
0: igen.
1: Az útlevelét.
0: Szóval hazamegy, gyerekek, hazamegy. Oh. Úgyhogy gondoltuk, felhívjuk, megkérdezik. Egyrészt, hogy mit vigyem, adjunk neki tippeket. Mi legyen a...
1: Hát ajándékot illik ilyenkor, hát... valami magyar, jó magyar.
2: Erzsébet utalványt.
0: Na de mi a jó magyar? Erzsébet utalványt. Mit tud vinni, mit vigyen Nigériába?
1: Pálinkát, paprikát.
0: Ezek a szokásos közhelyes dolgok vannak, pálinka, paprika.
1: Pixalámi.
0: De, szomorú.
2: Mi az őshonos fajt, ami nekik nincs? Mint ahogy nekünk is eljött ide, ugye ez az újfajta, mi ez az alga? Ő is lehetne oda valamit.
0: Ja, ugye mi megkaptuk az algát a Sió csatornán, vagy hol van most valami Balatonra veszélyes algafaj, hévizem.
2: Lehetne ős valamit ide Magyarországról. Amúgy mangalica van Afrikában? Csak
0: nincs ezzel. Nagyon mangalica, azt nem hiszem, hogy természetesen.
2: Vigyél kis malacokat.
0: Na, mindjárt megkérdezik, van-e már ötlete. Bauni!
3: Bauni! Bauni!
0: Hát olvastuk ezt a hírt. Figyelj, ez igaz? Te tényleg hazamész 30 év után?
3: Igen. Úgy döntöttem, hogy a születésnap, 51. születésnap után hazamegyek látogatni a szüleimet. Már itt az ideje, már hosszú idő után nem látom a szüleim, a testvéreim, és nagyon-nagyon-nagyon hiányoznak nekem. Már azon is gondolkodtam, hogy mit fog a édesapámnak mondani, amikor megláttam. Hát érted, ez nagyon-nagyon hosszú idő.
0: És mire jutottál? Mit fogsz mondani?
3: Hát a kedves tippet neki.
0: Micsoda irodalmiság van itt, kérem szépen. Micsoda irodalmiság. Hogy hívják a szüleidet? Arra még emlékszem, apukád neve micsoda, vagy a testvéreid neve? Hát ezek a nigériai nevek azért nekünk így európaiként, ez nagyon érdekes, de hogy mik a nevek? Mondasz egy-két nevet a családból?
3: Édesapám úgy hívják, hogy a Agani James Lapite. Agani James Lapite. Ez a
0: neve. Agani James Lapite, mert hogy te Oludayo Lapite vagy, ugye? De neked ez a neve.
3: Igen. Apám még Agani James Lapite. Anyám még a Mária Suge.
0: Mária Suge? Susuge.
3: Igen, Suge. Mária Suge. Mint a Mary. Mária Suge.
0: Mária Suge.
3: Igen, Mária Suge.
2: És hány évesek a szüleid most?
3: Hát apám most lesz a 85 éves, már nagyon-nagyon öreg az édesapám.
2: De ez a késő gyerek vagy akkor? Hát 35 éves volt, amikor született.
0: Igen, 35 volt a papa, amikor megérkezett a kis.
3: Igen, én vagyok a legidősebb a
0: családban. Hány tesód van?
3: Mi 6-an vagyunk, vannak a vérem is.
0: És ők ott vannak, vagy ők is szétszóródtak a világban mindenhova?
3: Hát szorulok a világon mindenhová, igen.
0: Szana szét vagytok.
3: De van még három testvérem kint Nigériában. Igen. És nagyon-nagyon-nagyon mindenki hiányzik nekem is. Most már tényleg már itt az ide, hogy az a látogatlom, és megölegetem a édesapámot.
0: Na most, ha most vagy 50 éves, akkor mikor születtél?
3: Hát én
0: a 76 április. Most volt, ez egy kerek évszám, akkor te most voltál. Most voltál akkor 50, tényleg.
3: Igen, igen, és nagyon-nagyon szeretné elmenni haza, és meglátogatni.
1: Na és tudod már, hogy ők mivel készülnek? Mi a kedvenc kajád kintről? Azt megfőzi-e anyukád, vagy nem beszéltetek még ezekről?
3: Erről beszéltünk, én meg fogom őket meglepni sok minden a magyar ungárikumot, amit én a fejembe terveztem, hogy ez lesz nekem a meglepetés, a mai édesapámnak, meg a testvéreimnek. Például, mint a Rakóczi szalámi, tudom, van ilyen Rakóczi szalámi, ami a magyar Rakóczi szalámi, a pik szalámi, a turulúdi, ilyeneket, tudom, a tókai bor, a piros paprika, és tudom, ilyen újságokat, amiben rólam írnak, tudod. Hogy meglepem őket ezeket a gyönyörű ajándékokat, tudod, amit nagyon-nagyon értékel, és meg fogok értékelni.
2: Hány óra fogsz repülni?
3: Igen, de a magyar ungárikumot, tudom.
0: Ungárikum. Hova mész helyileg, amit az Eszter is kérdez? Hát elrepülsz, valószínűleg valahol átszállsz, onnan elrepülsz Nigériába. Mi a hely, vagy hova mész?
3: Igazából a repülő innen megy Budapestre, Amsterdamba, és Amsterdamba lesz az átszállás. És Amsterdamba megyek a Lagosba. A Lagos volt a nigériai régebben a fővárosa, és most már nem a Lagos, és a Lagosnak van átalakítva a nemzetközi repülőgépek, hogy ott szállnak le. Aha. De most már nem a Lagos a fővárosa, a Nigéria, hanem Abuja.
0: Abuja, az följebb.
3: A rendszerváltás után, igen, Abuja lett. De most a Lagosban szokták a nigériai, vagy a kufut, vagy a turisták leszállni, és onnan megyünk tovább. Onnan megyek tovább, majdnem 300 kilométer, ahol a szüleim laknak. És úgy hívják ezt a város, Augustét, ez olyan város, ahol a Jurban népek laknak. Én is a Jurban nép.
0: Juruba vagy te is. Van külön Juruba nyelv, tehát a Juruba nyelvén kommunikáltak.
3: Igen, és akkor onnan még messze van a repülőtétó. De állas Istenem, jön neki étem, és elvisznek édesapám lakna, mint a szüleim.
0: Ki jön neked
3: repülőtétó? Apám nem tudja, nem tudja, hogy melyik nap fogom ékezni, mert úgy csak akarom csinálni azt, hogy melyik ezzel. Bevisznek engem hozzá, és látni akarom azt, hogy felismer az idősebb fiát. Amikor megérkeztem, bemegyek hozzá, csak megnézem, hogy mi az apámnak a reakciója 30 év után. Által felismer engem egyáltalán.
0: Az milyen pillanat lesz azért. A találkozás a 30 év után. A 30 év után a nagy találkozás.
2: Szerintem ne vigyél túrulódit erre hosszú útra, én csak ennyit kérek tőled, hogy szerintem nem jó ötlet túrulódit.
0: De itt írják, hogy egy Dobrev Klára plakát az eláll viszont, úgyhogy ezt tudod vinni. Az nem biztos, hogy szerencsés.
2: Ne vigyél túrulódit a 85 éves apukának Afrikában.
0: Az megmakar addigra, az nem biztos, hogy jó ötlet. Figyelj, és a tesóid mit csinálnak, vagy a világba szétszorodnak, ők mivel foglalkoznak? Van arról hír, hogy a többiek mire vitték, vagy mi lett velük?
3: Kit Nigériában a testvéreim? Hát én tudom, szokásos, hogy minden egy idő után változnak a munkahelyüket, tudom, valamikor, mit tudom, ilyen taxis csinálnak, tudod, emberek szállítanak ide meg oda, és amikor megszűn ezt a munka, megint találnak másik munka, amivel tudnak megélni, vagy mit tudom, a Nigériában elég nehéz a helyzet, tudod, ebből a szempontból, hogy rengeteg a népesség, és kevés a munkában. Kevés munka.
0: Kevés a munka.
3: Nincs elég gyár építeni, hogy emberek tudnak dolgozni, és ebből a szempontból, igen.
0: Miért nem mentél eddig, Pákó? Tehát mi az oka ennek, hogy nem mentél? Már nem annyira, nyilván nem olcsó a repülőjét, hogy azért 30 év az hosszú idő, hogy miért nem mentél közben? Egyszer-egyszer, miért nem ugrottál azért?
3: Hát azért nem mentem haza egész idáig, mert gondoltam, hogy a műzős ideje, de szinten minden a beszélem a szüleim, a édesapámmal, akárcsak a Skype-on, vagy telefonon, vagy a minden, amit a interneten kommunikáció lehet beszélni a másokkal. Tartom velük kapcsolatot, csak azért nem mentem haza, mert gondoltam, hogy megvárom, amikor már nagyon-nagyon hosszú idő után szeretni azon menni. Én ott születtem Nigériában, és nagyon-nagyon jól ismerem ez a szószág, de lehet azóta már sok minden megváltozott, ami tényleg zsváló, és
0: mondjuk kivágta, a pákó kivágta. Bár az ember 5 éve, 10-et, 30-at azért az valóban hosszú. Tehát azért az kibőjtöltet, hogy 30 évig nem mentél.
3: Szigetem magamat emiatt, mert nem hiszem, hogy van olyan ember, aki ugyanolyan, mint én vagyok, aki 30 év alatt nem ment haza, látodnak a szüleim. Én szigyelem magamat, és ígyétek-e nekem, ugyan szeretem édesapámat.
0: Ja, biztos, hát ebben nem kételkedünk, persze. Megy veled valaki, aki ezt leforgatja, vagy tök egyedül mész, vagy készül ebből bármi, valahova?
3: Igazából beszéltem a páromat, hogy átolós eljön, de arra jutottunk, hogy inkább a armész után a viszontlátásra kell most kaszítálni a következő.
0: Jó, értem, tehát a viszontlátás örömmel. Egyedül mész.
3: Ez úgy lesz a bemutatás, hogy bevisszem a páromat.
0: Megint vársz 30 éve, hogy 30 éve te hazamész, elmondod, mi történt. Jó, abszolút. Na jó van, Pákó, fia, mi nagyon drukkolunk, hát akkor adjál hírt magadról, ha megjártad, vagy voltál, akkor meg meséljél, hogy milyen volt, mert arra meg nagyon kíváncsiak vagyunk, jó?
3: Igen, de majd kódom is pár anyagot is nektek, hogy mit tud tenni velem, vagy nem tudom, értem, mit csinálok, édesapámmal, hová jó, vagy mit tudom, hát valamilyen, tudósítom nektek.
0: Jó, vigyázz magad. Nagyon száll ajándék, hozzá valami ajándék. És nagyon drukkolunk, jó?
3: Ó, persze, hozott mindenféle zébrát.
0: Az van, mert azt már hatot lelőttek, de még mindig életben van, úgyhogy abból pont jók vagyunk egyébként. Vigyázz magadra, Pákó, Pauni! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

80 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forint

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapi a motor rúgcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, hello mindenkinek, Györki Attila vagyok, a következő két órában Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak, és már most egy kis spoiler tőlem, előfordulhat, hogy a listában olyan dalok is megszólalnak, amelyeket a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjai készítettek, kivételesen most majd nem lehet velük játszani, a speciális hosszú hétvégénk a fellépők dalaival a Top 50 után folytatódik, és akkor lehet majd páros belépőhöz jutni velük a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Na mutatom a sereghajtóinkat. 50. volt ugye Szigálától a Riptide, 49. Ava Max és a Love It Myself. Rádió 1-es DJ-k zenéltek az előbb, Stadium X, Metzger Vicky, természetesen ők is fellépnek, majd május 24-én a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Let You Let Me Go tőlük a 48. lett.

0: és uraim, nem sokára május 24, nem sokára itt lesz velünk Cyril.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosi, Moi Schlager.

0: Kezdik és a Lifetimes a 36. helyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

legyen, csak igazi mai sláger megy. Popbalada után felpörgünk a Top 50 folytatásában. Egyrészt mutatom, hogy 34. lett David Guettától és Alessiótól a Never Going Home Tonight.

0: itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Teddy Swims indítja majd The Door a 21.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Jövő héten indul

0: Nagyon jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új stílus a Kicknél. Ezt nem hagyhatod ki. Divatos szettek az egész családnak. Felső vagy alsó részek már 1800 forinttól. Tekintsd meg divatos szettjeinket. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kick. Több, mint gondolnád.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

My Husband, Ray érkezik, erős jazz soul beütéssel, szándékosan régi idők hangulattal, kabaré és kicsit musical-szerű előadásmóddal. Na ilyen az igazi zenei vintage, amivel kontrasztban áll a modern szöveg, úgyhogy még jobban kiemeli az iróniát. Ray, Where is My Husband? 19.

0: DJ producerrel, aki már a zenélés előtt befutott 2012-ben, 13-ban a Brit Reality műsor, a Jordi Shore-ban volt látható, ez azért elég nagy váltás a klubok világába, de egyébként komoly fitnessmániás is barátunk, testépítő és személyedző is egyben, ez utóbbira már nem nagyon van ideje, viszont van saját fitness applikációja és saját márkája is. Ő Jokari, ebben a dalban a Galantis-szal dolgozott együtt, 16. lett a Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joel Curry, and you're listening to Radio 1.

ötödik. Most szól David Guettától, a One Republic-tól az I Don't Wanna Wait a 14. helyen, a 13. Kamrad következik. Valódi nevén Tim Kamrad, egy német városból, Velbertből származik, ami nem éppen zenei központ, de hát

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

egyenesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: kézenbe a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, vártam! Kajapia motor rúgsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Dance. Ray Daltonnal folytatom most. Van az úgy a mi életünkben is, ugye drága Rádió egyesek, hogy egy csipcsuk munkára behívnak minket, aztán olyan jók leszünk, hogy ott ragadunk. Hát nagyjából Ray Dalton is így járt. Egy zenész haverja hívta be anno Macklemore Can't Hold Us című dalának a demo felvételére, hogy énekelje már fel próbából a vokált, amit aztán majd valami másik híres sztárnak odaadnak, de annyira jól sikerült ez a demo felvétel, hogy maga Macklemore mondta, hogy ezt a srácot szereti a dalába. Így indult minden.

Top 50, és lépeget előre az olasz DJ Hypaton, a TikTok az ő tesztlaborja, nem az a DJ, aki a bulikban teszteli a közönségét, ő a közösségi médiában sok track-e először short videóként jelenik meg, és ha nagy nézettséget ér el, ha nagy like számot kap, akkor dolgozik még rajta egy picit, és kihozza. Ő már abszolút az új generáció. Hypaton következik Norma Jean Martinnal, Out of My Head.

Lucky, 8. Hetedik lett Hypoton, Norvégén Martin és

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén

0: hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem, extra jegyek óránként.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekósok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket,

0: kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Hozd saját táskádat a Jyskhöz. Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. április 29-e és május 3-a között érvényes. Jyskh. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
2: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Erre nem lehet dolgozni! A jövő héten a 89.5 Rádió

jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent. Rádió 1!

0: jövő héten a 89-5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy!
1: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
2: Van, amit nehéz szavakba önteni. Virág, csoki, uncsi. Idén próbáld meg elmondani egy gyönyörű ékszerrel. A Köki bevásárlóközpontban, ha 5000 forintért vásárolsz, és feltöltöd a blokkodat az appba, megnyerheted anyukádnak a 3 darab, egyenként 100 000 forintos Vékruk ajándékutalvány egyikét. Részletek a kökibevásárlóközpont.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Az igazi mai slágerekkel. Mix

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Erre nem lehet dolgozni!
1: A jövő héten a 89.5 Rádió

a jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között, ott is visszahívja.

0: Janne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
2: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most például a Switch Disco a Daily Mixben. Az a DJ producer duo, akikkel nem sokára pár hét múlva, május 24-én személyesen is találkozhatunk. A Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon érkezik még hozzánk Szemfeld, Accent, Cyril, és hát persze a Rádió 1-es DJ-k. A most hallható Switch Disco-nak az a szuper képessége, hogy két dalból egy teljesen újat kreálnak. Mashup DJ-k, ez az fő specializációjuk. Jelen esetben egy 1992-es dance himnuszt vettek kölcsön. Felix dalát a Don't You Want Me-t, Charlotte Hining vokájával.
1: Hey, this is Switch Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy és igazi izgalmak a folytatásban. Újabb neveket írok a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistájára. Izgi.
1: Most Angéla vagyok, és a játékot szeretnék.
0: Angéla, szia, itt Kismárti. Honnan hívsz minket? Mit csinálsz ilyenkor?
1: Szia, Budapestről. Éppen ebédet készítek.
0: Gondoltam, hogy ilyen halálunalmas kérdést felteszek, hogy kevered a rántást, ugye, mint minden jó asszony, de akkor ezek szerint igen?
1: Igen.
0: Tök jó vagy. És közben így félkézzel tárcsáztál, mert hogy meg tudod osztani a figyelmedet, mint minden nő.
1: Igen, már nagyon bántam a játékot.
0: Egyébként ez egy óriás sztereotípia, mert én például nem tudom megosztani a figyelmem, úgyhogy de nem is ez a lényeg. Mi volt ez a dal, amit hallottál?
1: A Szívdiszkótól az I Find You.
0: De jó vagy! Ismered, szereted őket?
1: Igen, nagyon, igen.
0: Próbálkoztál már születésnapi belépőt nyerni?
1: Igen. Múlt héten is végig, délutánonként már napot.
0: Semmi kapás?
1: Hát nem, sajnos.
0: Hát figyelj, akkor mondok egy jó hírt. 10. vagy!
1: Csak de! De jó!
0: Mondd a szlogent és mondom a jó hírt.
1: Rádió, ez csak igazi mai slágermegy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Ennyi, megcsináltad lazán, az ebéd is elkészült, közben igazi szuperwoman vagy. Ne tedd még le a telefont, jó? Felvesztük az adataidat. Gratulálok!
1: Jó, nagyon köszönöm. Szép napot nektek!
0: Szia! Aki most erről a játékról lecsúszott, ne csüggedjen, mert

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Erre nem lehet dolgozni!
1: A jövő héten a 89.5 Rádió

0: jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0620-3-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: jön a nap munkahelye jövő héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy!
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Van, amit nehéz szavakba önteni. Virág, csoki, uncsi. Idén próbáld meg elmondani egy gyönyörű ékszerrel. A Köki bevásárlóközpontban, ha 5000 forintért vásárolsz, és feltöltöd a blokkodat az appba, megnyerheted anyukádnak a 3 darab, egyenként 100.000 forintos Vékruk ajándékutalvány egyikét. Részletek a kökibevásárlóközpont.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

Jó, az van, és születésnapi fesztivál belépő is van nálam. Május 24, Budapest Park, Rádió 1 születésnapi fesztivál, jönnek a nemzetközi sztárok, Accent, Sam Feld, Swiss Disco, Cyril, ha valamelyik őjük igazi mai slágere felcsendül ebben az

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

csak igazi mai sláger, megy fantasztikus az idő, úgyhogy nagyon sokan megcélozták a Balatont, ezekben a percekben is nagyon sokan tartanak az M7-esen a Budapest-Balcsi tengelyen, körültekintően közlekedjen mindenki, Alex Warren-dalát pedig már indítom.

most elő a kalapból, akivel 3 hét és 1 nap múlva, gyorsan megnéztem a kis naptáromat, személyesen is találkozhatunk a Budapest Parkban, a Rádió egy születésnapi fesztiválon, május 24 pünkös vasárnap, mindenkinek megvan szerintem a dátum. Na de hogy kiket is várunk pontosan, hát érkezik Cyril, Sam Felt, a Swiss Disco, a most hallható Accent, és persze a Rádió 1-es DJ-k. 3 hét és 1 nap, ez na tényleg nem olyan sok. Accent, Don't Leave, hozom a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: csak igazi mai sláger megy, és izgalmas pillanatokhoz érkeztünk, mert hogy újabb neveket írunk fel a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistájára.
1: Csilla vagyok, szia, játékra jelentkezni.
0: Szia Csilla, hányszor próbálkoztál?
1: Többször, tegnap is, ma is.
0: De nem adtad fel. Mi volt a taktikád?
1: Hát, egymás után nyomogattam.
0: Én nagyjából ezt tanácsoltam volna a rádióegyeseknek. Hát képzeld el, hogy ez az egymás után nyomogatás bejött, mert hogy tizedik vagy.
1: Wow! Nagyon jó, örülök.
0: Mi volt az a dal, amit hallottál?
1: Texan Don't Leave.
0: Igen, megelőlegeztem itt a hurrá optimizmussal az ovációt neked. Szóval nagyon ügyes voltál, és azt tudod, hogy kivel fogsz bulizni?
1: Aznap lesz a férjemmel a házassági évfordulónk, úgyhogy őt vinném magammal.
0: Nagyon jó vagy. Ezzel az ajándékvásárlás élmény ajándék részét le is tudtad. Ne tedd még le a telefont, jó, és felvesztük az adataidat.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Szia, Csilla!
1: Köszi, szia!
0: Játszani a következő.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Alexandra írta, hogy az összes dal megfejtést tudja, de sose kerül adásba, pedig egy anyukás kikapcsolódás ráfér. Alexandra, szurkolok neked, mert a következő órában is lesz játék. Ez pedig egy One Republic klasszikus.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal ünnepli 47. születésnapját a JYSK. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos iroda és gamer székre, és 20-60% kedvezményt számos törölközőre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismerti, és folytatódik a visszaszámlálás Rádió 1-esek. 3 hét, 1 nap, és jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. És hogyha felcsendül ebben az órában ez a dal...

Post Malone azonnal. Tárcsázni kell minket a 0620-311-111-es számon. A 10. Rádió 1-est keresünk, aki még a szlogenünket is tudja. Szóval az óra nyerő dala Sam Fett és a Post Malone, hiszen Sam Fett is ott lesz május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ahogy Cyril, a Switch Disco, Accent és a Rádió 1-es DJ-k is. A folytatásban pedig David Guetta egyik kedvenc DJ-je, Hypotone érkezik.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Grammy-díjra is jelölt énekes dalszerző, profi teniszező Ray Dalton, akinek az első énekléssel kapcsolatos élménye az az, hogy az anyukájával ül az autóban, felhangosítják a rádiót és teli torokból üvöltik a dalokat. Jött aztán a kórusban éneklés, aztán egy nagyon híres seattle-i gyerekkórushoz csatlakozott, amivel már hírességek előtt is felléptek. Ray Dalton, Blood Running, ezt hozom most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

legközelebb a minél több virsit a Mesterkut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot. Május

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

most egy olyan előadó, akivel 3 hét és 1 nap múlva személyesen is találkoztatunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon a Budapest Parkban, vagyis május 24-én pünkös vasárnap. Hát ez már tényleg mindjárt itt van. Sam Felt érkezik, kérem szépen, és az a Post Malone, ami tulajdonképpen egy 2019-es Tropical House óda Hollandiából, Amerika egyik első számú hip-hop sztárjához, Post Malonehoz. Ebben az évben tényleg nagyon nagyot ment egyébként Post Malone. 4

Milyen bulizni, ezt nem tudom, de hogy szemfeltel milyen lesz, azt nem sokára megtudjuk. Május 24-én ő is ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ahogy Cyril, Accent, a Switch Disco és a Rádió 1-es DJ-k is. Hi, I'm Sam.

0: csak igazi mai sláger megy. Újabb óra és újabb nevekkel bővül a vendéglista. A Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistája természetesen. 3 hét és 1 nap múlva bulizunk, Rádió 1-esek. Nagyon elszaladt az idő. Május 24, pünkös vasárnap, Budapest Park. És hogy ebben az órában mi volt a nyerődal? Nagyon sokan kitalálták, de csak egy valaki nyerhet. A 10. Rádió 1-es.
1: A játékra jelentkeznék. Móni vagyok.
0: Hello Móni, hol hallgatsz minket? Azt hallom, hogy hangosan, hogy picit halkítsd le közben, léci a rádiót.
1: Szigethalomról hallgatlak téged.
0: Na, és mit csinálsz mindeközben?
1: Hát éppen figyelnek a főzés után.
0: Na, és ez mégis miért hívsz? Hát beszéljünk itt a lényeges dolgokról.
1: Hát mindenképpen szeretnék lenni két ilyet a pünkösdi hétvégére, a koncertről a lányaimnak szeretném.
0: És melyik dalt hallottad?
1: Te Postmanon.
0: De jó vagy, és te vagy a 10. Igen.
1: Figyelj, hogy a lányaim le fogják pisíni a bukájukat.
0: Oh! Átítértelemben remélem.
1: Nem akartak menni.
0: Mondd még a szlogenünket, hogy aztán teljes legyen itt az öröm.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Örülünk!
1: Nagyon, a nagyobbik lányom is próbálkozott, és kicsit rá kerülöttem, úgyhogy nagyon boldog, igen.
0: Szuper, ne tedd le a telefont, indítom Lady Gaga dalát, aztán a következő óra így indul, akkor is fogunk majd játszani.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Jövő héten indul Balázs.

0: kölyköljön!
1: Jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti és Kamilla kérdezi, Hello Márti, lesz játék ebben az órában? Lesz, kedves Kamilla. Vagyis, ha esetleg valaki lecsúszott volna az előzményekről, amint megszólal egy olyan

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a brit szupercsapat, ami most már több mint két évtizede a világ egyik legnagyobb zenekarának számít, és semmi jelét nem mutatja a lassulásnak. Ők a Coldplay, és sok banda esetében elkerülhetetlen, hogy a rajongói tábor velük együtt, hát gyakorlatilag kiöregszik, és már nem tudják megszólítani a fiatalokat, na hát a Coldplay erre alaposan rácáfol. Statisztikák szerint ugyanis a brit banda masszív Z-generációs bázissal rendelkezik az egész világon, különösen Észak-Amerikában és Ausztráliában. Ez a dal, a Sky Full of Stars pedig a Ghost Stories albumon kapott helyet még 2014-ben, ami a Milo Xyloto album után hát egy kicsikét ilyen megnyílósabb, szerelmi bánatosabb volt, nagyon-nagyon szerettük és mindig is szeretni fogjuk. Ez a Sky Full of Stars.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000

0: Európában minél több virsit a Mestergut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és már is egy újabb fellépő, akivel találkoztatunk 3 hét és 1 nap múlva, május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztivál, ráadásul másodjára. Cyril annyira jól érezte magát nálunk tavaly, hogy idén is megtáncoltatja majd a Rádió 1-eseket. Sam Feld, a Swish Disco, Accent is érkeznek hozzánk, az After Party-n pedig a Rádió 1-es DJ-k. Cyril jelenleg stúdiózik, úgyhogy szerintem egy csomó új dalt hoz majd magával.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1. Csak Ékosi, mai sláger.

0: csak igazi mai sláger megy, és már is írom az újabb neveket a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistájára. Ebben az órában is le lehetett vadászni egy dalt. Egy olyan dalt, amit 3 hét és 1 nap múlva élőben hallani fogunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, nyertél már?
1: Nem.
0: Mondod a keresztneved?
1: Zsuzsanna. Cirilt hallom. Kamera. Ed Sheeran.
0: Durvább vagy, mint a Shazam, lehet, hogy a részidőd is sokkal jobb. 10-én telefonáltál.
1: Nem mondom, nem szépen.
0: Még a szlogenünket mond.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Nagyon örülök én is. Voltál már korábban ilyen bulin?
1: Tavaly előtt azt hiszem voltunk, vagy az előtt, nem tudom. Születésnapommal együtt ünnepeltük is.
0: Ó, hát ez akkor idén is így fog történni.
1: Igen.
0: Bár ugye mozgónap a pünkösdő vasárnap, de hát akkor nagyjából ide esik a születésnapod. Hát előre igen. Is Isten értesen sokáig. Köszönöm, ne tedd még le a telefont, jó? És felveszük az adataidat. Játék a következő órában, sőt, Kukinál is lesz, aki... Te jó, itt van a stúdióban. Te hátam mögött vagy. Hello, Kuki!
3: Szia, Martikám! Sziasztok mindenkinek! Hát és rossz között játszani fogunk, de lesz még játék Martinál. Társatok vele! Mert a súly nagyon műsorvezető.
0: Nagyon lényegre törő vagy. Jön nem sokára Kámra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
2: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjátékos

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: A dal aktualitása az az, hogy bemutatták a héten az Ördög Prádát visel 2-t Magyarországon is, Gaga pedig kameózik a filmben. Abrakadabra, ezt hozom nem sokára, a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Kanda a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert hát még mielőtt itt bepunyadnánk a szombati kajakóma miatt, remélem, hogy mindenki nagyon finomat ebédelt, Rádió 1-esek, meg volt egy kis desszert, fagyi, ékrém, ilyesmi, a kertben, a napon, nagyon klassz idő van. Hozok egy újabb előadót a Rádió 1 születésnapi fesztivál felhozatalából, a holland szupersztár, House, Deep House, Tropical House, minden tud a műfajról, nagy királya, Sam Feld, és az a dal, amit hallunk majd élőben, A Heart Like Mine, ezt hozom már is.
1: What's up? I'm Sam Feld. Come party with me on May.

0: hogy csak igazi mai sláger megy. 3/4 után járunk egy kicsivel, és hát itt óriás nagy küzdelem ment, mert hogy elhangzott egy Rádió 1-es igazi mai sláger, egy nagyon-nagyon értékes igazi mai sláger, egy olyan előadótól, aki ott lesz 3 hét és 1 nap múlva, május 24-én, vagyis pünkös vasárnap a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: Szia, játszol is szeretnék.
0: Szia, mondd a keresztneved.
1: Szandi,
0: mi volt ez a dal, ami felkeltett az érdeklődésed, és tudtad, hogy fel kell hívnod
1: igen.
0: A Rádió 1-et?
1: Felt és hát like.
0: Ismerted a dalt, vagy így gyorsan a Shazamra ugrottál Tigris Bukfencel?
1: Be is mondtátok.
0: Igen.
1: Itt autóban hallgatjuk a férjemmel.
0: Kicsit rásegítettem a dolgokra. Hát képzeld el, hogy 10. vagy.
1: Komolyan. Rádió 1, csak itt az ő sláger vagy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkban.
0: Nagyon lazán összehoztad, miközben ott mit fárelkedsz a párod mellett. Ne tedd még le a telefont, jó? És felvesszük az adataidat neked is.
1: Köszi!
0: Játék lesz még ma, ahogyan ígértem, Kukinál, 6 óra után az élő kívánság műsorban, és aztán kétszer is lesz nálad játékuk, tudtad?
3: Hogy mondtad?
0: Kétszer is lesz nálad játék.
3: Kétszer! Nagyon jó! Kétszer! Köszönöm, Laci!
0: Ivott egy kávét, vagy evett egy csokit, most nagyon lelkes, és aztán utána legközelebb vasárnap délelőtt is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul Balázs

0: kell
1: jön! Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal ünnepli 47. születésnapját a JYSK. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos iroda és gamer székre, és 20-60% kedvezményt számos törölközőre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Új stílus a Kicknél. Ezt nem hagyhatod ki. Divatos szettek az egész családnak. Felső vagy alsó részek már 1800 forinttól. Tekintsd meg divatos szettjeinket. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
2: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: nézzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérefalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-én

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kaja, pia, motor, rúgsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: weekend.
1: A van altul show végén, Zocsó, szervusz, Zocsó, mi újság?
2: Szia, szia, Kuki, Miskolcon minden jó.
1: Minden jó?
2: Nagyon-nagyon jó idő van, hál' Istennek.

0: boltban, helyű Csavára.
1: Oké, okay, rendben. Oh. Hát uram, úgy. Megbeszéltük mindent, köszönöm szépen a telefonáltál, vigyázz magadra, jó legyél!
0: Te is, köszönöm szépen, sziasztok!
1: Köszönj!

Közvasárnap, Rádió 1 Szülépi Fesztivál, akkor azonnal tessék telefonálni a 0620-311-111-re. Legyetek a tizedik telefonálom, mondjatok helyesen a Rádió 1 szlogent, és kit hallottatok, jó? Kicsit segítek? Például hallottatok

0: azonnal csörögjen rám, jó, oké, oké. Kaptunk egy pár SMS-t is, kicsit később olvasom őket, most zenélünk egyet, érkezik Kamrad, és a szem címe Use Your Selfie-t a Rádió 1-en.
1: Cookie Weekend Show.

0: estét kívánok mindenkinek, kívánságműsor 20 óraig, most kihez van szerencsém. Haló, haló, haló.
1: Szia, Helena vagyok, és Krisztiánnak szeretném küldeni Márára a Taylor Swift számot, és nagyon szeretem őtet.
0: Oké, mi lenne az üzenete, azon kívül, hogy szereted őket?

közö, de nektek fülölni kell, igen, nektek kell fülölni, meg egyszer mondom, hogy melyik előadó mennek nanunk. Bizony, bizony, mert esetleg hallani fogsz egy Switch Disco zene, Accent, Samfeld, Ed Sheeran Camera, Siri Remix, vagy egy Accent, vagy Ott Abigail, akkor hazonnal hívjon engem, igen, a 0620-311-111-re, próbál megvenni a 10. telefonáló, mondd meg, mit hallottad, és a Radio Edge szlogent, és két darab belépőjegyet adom nektek, cserében a Radio Edge szülinepi fesztiválon, jó? Oké? Oké. Közben gyorsan olvasom egy vagy két üzenet, az egyik itt szól. Szia Kuki, szeretnék kérni egy szuper dala Dedimnek, névnapja alkalmából, és a kereszt anyám Rékának születésnapjára küldjünk neked is, köszönöm szépen, köszi Eliza és Lilike, nagyon szépen köszönöm. Az egyik SMS is itt szól, szia Kuki, itt M0-ek fincsi lett a FLMO. Jó, nem tudom mit jelent, de biztos jó. Allez, zene, érkezik Taylor Swift, I knew you were

0: Show a Rádió Egyen.
1: Újabb kedves telefonaló, szia, kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Halló, szia, szia, Sanyi vagyok Püspökadányból.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jó vagyok. És hogy vagy?
1: Jó, picike fáradt, mert közben tévéforgatás volt, közben buli is volt, de nem akarom paraszkodni, mert szerencsés ember vagyok. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: David Gettától szeretnék egy zeneszámot kérni.
1: És kinek szóljon?
2: És szóljon minden püspökadánynak, hogy telefonra fel, mert itt van egy adó püspökadányban, 91.8-on, tessék telefonálni, szeretnék püspökadányiakat is hallani most már végre.
1: De hol hívjanak engem?
2: Igen.
1: Oké, rendben, jó, oké.
2: Köszönöm szépen, és további szép napot mindenkinek, és szuper a műsor.
1: Nagyon szépen köszönöm, uram, ciao, ciao, szia. Még egyszer hangsúlyozom, hölgyeim és uraim, tessék nagyon fülölni, mert mikor hallani fogtok egy eladó, aki fogja fellépni velünk pünkös vasárnapkor a Rádió 1 szülépi fesztiválra, akkor azonnal tessék telefonálni, de jó fej lesz, kicsit

0: tot Abigail. Szóval, amikor a hallani fogtok egy dalt tőlünk, ne tessék várakozni, ne tessék várni, ha azonnal tessék telefonálni a 0620-311-111-re, legyetek a tizedik telefonáló, mondjatok, melyik előadó hallottatok, és a rádió egy szlogent, és a tiétek a két darab paros belépőt, jó? Oké? Okay? Értető? Oké. Okay. Hamarosan újra zene, érkezik David Guetta, és I Don't Wanna Wait.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén

0: hétvégén.
1: Ja, és majdnem elfelejtettem. Extra jegyek óránként.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Viki, jól lehetettem, Viki?
2: Igen.
1: Szia, Viki, honnan telefonálsz, még Varosból?
2: Alsó Némedik.
1: Na, kinek szeretnék külön ezt egy jó kis iPad-on? Kinek szóljon?
2: Kettő kollégámnak, Icának meg Lacinak.
1: Igen?
2: Meg a fiamnak.
1: Hány éves a fiád?
2: 10 éves.
1: 10 éves, jó van. Jó fiú, minden oké?
2: Igen.
1: Jól viselkedik? Jól viselkedik?
2: Igen.
1: Jó van, oké.
2: Nagyon szeretem.
1: Na, rendben, sok-sok boldogságot kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Igen.
1: Ciao, ciao, szia-szia. Na, az egyik Weber üzenek itt szól, sziasztok. Hulla. Mi van írva? A tötött boti kér egy számot erre a csodás napra. Imádlak titeket, imádlak Kuki. A szám, amit kérek, az az maséri. Ezt most nem osztam magammal, drága zslejke, de viszont érkezik akkor iPad-on, és aztán címe Out of my head, és tessék fülelni, mert szerintem hamarosan érkezik egy accent zene, jó? Tessék fülelni, jó? Oké? És ha esetleg megszólalna accent, akkor hívjan engem rögtön a 0620-311-111-re. Próbál meg lenni a 10. telefonáló, mondd meg, melyik dalt hallottad, melyik dalt, és a Rádió 1 szlogent, és cserébe adom neked két darab belépőjegyet a Rádió 1 szülinépi fesztivált, pünkös vasárnapkor a Budapest Parkba, jó? De most zene, iPad-on, Out of my head.

0: Roche-Böll telefonálsz?
1: Hát most éppen Lentiből.
0: Lentiből, aha, jó, oké, rendben. És miért telefonálsz? Mesélj csak nekem.
1: Játszani szeretnénk.
0: Mivel? Kivel? Velem?
1: Veled.
0: Ja, velem, jó, oké. És mondd meg, akkor mit hallottad, mit kellene mondani pontosan?
2: Hát
1: egy
2: csak
1: ma is hagyom.
0: Valaki nagyon súgott tég neked, valaki.
1: A férjem.
0: A férjem maradjon csendben, jó? Oké? Okay? Na, okay. Szóval, igen, mit mondtad?
1: Accent, igen? Don't leave.
0: Don't leave. Igen, a Rádió 1 szlogent?
1: Rádió 1, csak ma is sláger megy.
0: Rosszul mondtad, sajnálom. Bocsánat.

0: szeretnék jelentkezni.
1: Oké, szuper, rendben értettem. Mondd meg a nevedet, légy szíves.
0: Claudia,
1: nincs sok kedved, nem akarsz velem játszani szerintem.
0: De nagyon szeretnék.
1: Nagyon szeretnéd? Jó van, oké. Akkor mit hallottad? Mesélj csak nekem.
0: Accent, don't leave it.
1: Oké, rendben. A Rádió 1 szlogent?
0: Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy.
1: 5 plusz 5, ez mennyi?
0: 10.
1: Akkor figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Yeah!
1: Így örülsz, te tényleg?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul Balázsi.

0: kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Hozd saját táskádat a Jüskhöz. Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. április 29-e és május 3-a között érvényes. Jüsk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Erre nem lehet dolgozni! A jövő héten a 89.5 Rádió

jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0620-3-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent. Rádió 1!

0: Funky Lens Rádió Egyen. Na ne! Rádió Egy! Rádió Egy! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy. A Balázsék Rócsó május 14-én megérkezik Dunaújvárosba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
1: Hello Dunaújváros! Nagyon várunk titeket!
2: Délután 5 és 8 között a Városháza téren.
0: Hogy a hang

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok. A vonatúsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, halló, halló.
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, munkás nap volt a mai, úgyhogy a megérdemelt pihenés következik.
1: Ja, értem, jó, jól teszed, jó pihit kívánok neked. Na, mit szeretnéd kelni tőlem?
2: Nézzünk valami furcsa nevűt, mondjuk egy Tóth Abigélt. Nem. Hogy a változatosság gyöngyölködtet alapon.
1: Már nem jól mondtad, de jó, jó, jó, jó, jó, jó. És mondjuk fontos, amit kérted. Remélem a sárgatók tudják, mire gondolok. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Minden munkás embernek, aki pihenni készül.
1: Oké, rendben.
2: Jó pihán.
1: Akkor jó pihit kívánok.

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Ja, a játékra szeretnék jelentni.
2: Igen, szabad tudni, kivel beszélek?
1: Anikó vagyok.
2: Anikó, melyik városból?
1: Csongrádról.
2: Csongrád, milyen a kedved, Anikó?
1: Nagyon jó kedvem van, mert veled beszélek.
2: Jaj, de cuki vagy. Na, akkor figyelj. Nem tudom, miért telefonáltál. Nagyon kíváncsi vagyok, tényleg.
1: Hát, mert hallottam a Tóth Abigail és Accenttel a Sugar Daddy-t, és már fogtam is a telefont, és hívtalak, mert szeretnék nyerni páros belépőjegyet.
2: Jó, van, oké, rendben. És tudod-e a Rádió 1 szlogent?
1: Természetesen, Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
2: Egy kis matek lecke, 8 plusz 2 ez menni?
1: 10.
2: 10? Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
2: Megvan még a hangod?
1: Meg.
2: Örülsz nagyon?
1: Nagyon örülök neki.
2: Nagyon jó. És kivel fogsz jönni?
1: A párommal megyek.
2: A pároddal, jó van. Ki a kedvenc DJ? Kit akarsz a legjobban nézni ott a Budapest Parkban?
1: Hát természetesen téged.
2: Jaj, de most nem, de cuki vagy. De nem róla most van szó, tudod, rengeteg ilyen világsztárok jönnek, Switch Disco, akkor Sam Fell, akkor mit tudom én, Accent. Ki lenne a kedvenced?
1: Accentet nagyon szeretjük, de a magyarok közül pedig nagyon szeretjük Regálilit.
2: Reganeli, jó van, oké, rendben. Szóval most Kuki ki van törölve, Reganeli helyette. Jó van, értem.
1: Nem törölünk, én téged is nagyon szeretünk.
2: Jó van, az a keresem a Netedlen, megbeszélünk minden adáson kívül. Gratulálok neked, Netedlen, jó?
1: Rendben, köszönöm szépen, nem teszem.
2: Oké, holnap is lesz a téklenök, fiúk, viszont 20 óraig élő kívánságműsor, lehet még telefonálni, SMS-ezni, viberezni a 0620-3111-111-re. Most érkezik Medjo Lezer, és a szám címe Cold Water, Justin Bieber elegütt, oh yes!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végén most kihez van szerencsém. Halló, halló, halló.
2: Szia, Kuki Zoli vagyok, Mosonmagyaróváról.
1: Hello, mi újság, hogy vagy?
2: Minden rendben van, minden jó, süt a nap, jó idő van.
1: Igazad van, hogy nagyon-nagyon kitűnő idő van. Azon kívül, hogy vagy, hogy érzed magad?
2: Hát nagyon jó, most mondjuk pihenek egész nap, járkáltunk, vásároltunk, úgyhogy most egy kis csendes pihenő van, de minden rendben van.
1: Jó, de jó, de jó, de jó, de jó. Na, kértél tőlem Joel Corey, és a szám címe Stay, a Little Longer, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Mosonmagyaróvára a Ligetbe Zselének.
1: Jó, és mit szeretnél neki üzenni?
2: Azt, hogy ugyanígy nyomja tovább, ahogy most nyomja.
1: Jó, oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonát, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Szia, Kuki.
1: Szia. Hello. Joel Corey érkezik nem sokára, de van egy pár üzenet. Jó napot, István szeretnék küldeni Soregi Janosnak előszállásra egy szuper zenét. Rendben, egy után. Szia, Kuki, szép délután. Ma van a kislányomnak az első névnapja Zoe-nak, és szeretnék járni neki egy zenét. A zeneválasztás rá bízom, illetve fél éves lett. Köszönöm, Erik voltam. Erik, sok-sok boldogságot kívánunk neki, jó? Ezután, szia, Kuki, Josvai Gergő vagyok, Helyő Babaről, Havas Bondi bácsiéknak, Abau Santora küldenék egy jó kis igazi mai slágert. Köszönöm. Hát akkor jön a legújabb Joel Corey, és a szám címe Stay a Little Longer, itt a Rádió Egyen.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk? Halló, halló!
2: Hello, mi többen vagyunk. Egy baráti társaság.
1: Nagyon jó, akkor kik vagytok? Mondjatok a neveteket.
2: És beszéljünk, vagyunk. Lili, Hanga, Gréti, Aliz, Réka, Anna.
1: És egy darab fiú nincs ott. Ez hogy lehet? Ez csajos buli?
2: De van itt egy zsombor.
1: Ja, jó, van, oké. Na, Kaigo kértetek tőlem, kinek akartok küldeni? Parancsolj!
2: A püspökladányoknak.
1: Oké, rendben, és mi lenne az üzenet?
2: Püspökladányoknak.
1: Tessék?
2: Püspökladányoknak.
1: Jó, oké, rendben, értettem. Köszönöm szépen a telefonáltatok, és jó bulizást kívánok nektek, jó?
2: Köszönjük.
1: Hello, sziasztok. Jó kis buli, az biztos. Kár, hogy nem vagyok ott. Érkezik Kaigo, One Republic Elégüt, a szem címe. Hey, yes, Chasing Paradise.
0: Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Rádió 1-en.
1: Előtt az az idő, drága hallgatóink, hogy én búcsúzom tőletek, de van egy jó hírem. Érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, Barán Attila, Digi Junior, Hanvoi Pidzsi. Ma este 9-től érkezik a rezidens, sőt, a műsorvezető rezidens, Monsieur Juhasz Geri, The World Is Mine műsorral. Mi a legközelebb, holnap újra találkozunk 17 óratől. Vigyázzatok, holnaptől folytatódik a játék, páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 szülinépi fesztivál. Oké? Búcsúzom Szigmával és a Szent Szimen Nobody to Love. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Ne menetek sehova. Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
2: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki. Több, mint vásárlás.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
4: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
5: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
4: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
5: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
4: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
5: www.citytaxi.hu
0: A rádió egy már mindenhol.

0: kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Gyergyivel és Bárány Attilával. Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, mely szombat este is indul a Diszkosit Radio Show. Aki játsz az elkövetkezendő egy órában az igazi mai slágereket, mixben nincs itt, továbbra is Marrakesben, ő Hambai PG, viszont...

0: ismerőseim közül Bodóki Robert, Varga Tibor Balázs és Kaszás Attila. Isten éltes az ünnepelteket!
1: A VTB-t én is üdvözlöm, nagyon jó grafikus, és régóta dolgozom vele. Viszont Hamvai Pidzsi mixel ebben az órában, megyünk tovább a Millennium Kiddel. Ez a Weil Licht, Weil Licht, Hamvai Pidzsi és Roberto Vini coverjében szól a diszkosítben.

zenékkel. És Adi beszélt a rádió egy születésnapi fesztiváljáról. Egyébként tervek között szerepel, hogy a nagy színpadon, amikor fellépünk, mindig viszünk új dalt, állva hozunk magunkkal. Most is lesz egy vadonatúj diszkosi dal, itt fogjuk majd bemutatni a nagy közönségnek. Adi

0: annyira azért mégsem, hiszen május 24-én dal premier.
1: Most viszont lejátszuk a másik diszkosi dalt, amely az előző a sorban, kettővel ezelőtt épp egészen pontosan, a Hardcore Vibes, jön Hanvai PG Mix-el, és ez a diszkosi saját dal.

remixok mögött. Én pedig DJ Junior voltam, minden DJ Junioros elérhető remix a YouTube csatornámon, saját felvételek, mixek, mindent megtaláltok, kövessétek be. Ezen kívül ott vagyok a Facebookon is, ugye a rajongói oldalam, ahol a felső posztban megtaláltok a DJ Junior eredeti valódi remixek is, és letölthetők, és hogyha úgy érzitek, akkor szóljon hangosan, illetve játszatok is, hogyha DJ-k vagytok. Hamvai Pidzsi mixet az elmúlt egy órában, én egyébként hétfő jövök majd ide a Rádió 1-re este 8-kor, de holnap este is lesz diszkos, itt búcsúzunk mindenkitől, szevasz!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
6: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
5: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
6: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
5: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
6: www.citytaxi.hu.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Tegyük fel, hogy van egy ilyen szituáció, hogy gyorsan el kell hagyni a termet. Te mit választasz? Elbújsz, elszaladsz?
2: Én azt gondolom, hogy én megpróbálnám reálisan fölmérni azt, hogy legalábbis honnan lőnek, honnan jön a veszély. De azt hiszem magamról, és lehet, hogy tök téves az önkép, hogy lenne valamilyen realitás érzék, hogy nem esnék úgy pánikba, hogy borulnék át az asztalokon, rántanék le még egy abrosz, és locsolnám még a pezsőt, hanem nagyjából fel, oké, lőnek, jó, egy pillanatra se gondolkozzunk, merre van a menekülés irány, honnan lőnek, hányan lehetnek, van-e esélyem bármerre menekülni.
0: Aztán
2: reálisan megpróbálnék egy picit gondolkodni.
0: Én segítek neked, szerintem azt csinálnád, mint a Trump kb., hogy mire már mindenki lelőttek, te ott nézed, most akkor nem azt beszéltük meg, hogy nem, most mi van? Anna, most mi lesz most? Most mi fog? Szerintem fogalmad
2: nem lenne. Ti lennétek a stáb, az előtt, titeket már leszednétek, és még mindig a beszédemben gondolkoznék, hogy mire fölfognám, hogy titeket lelőttek. Te mit csinálnál? Én tudom. Elnézést, uram, ön már hallott azt a gesztenyepürét?
0: Nem, azt csinálnám.
2: Azt a kis tejszínhabotot esetleg elkérhetem.
0: Lefeküdnék a földre, és utána pedig elgörögnék.
7: Nem.
2: Nem kell, hogy elnök legyek, ülünk egy sztorigálán. Sztorigálán ülünk, Eszter gurul, én már izé asztalra diszom a pezsgőt, és próbálom felmérni, hogy merre menekülünk, te mit csinálsz, tessék?
7: Akkor én szedem össze a piákat az egész.
2: Te összeszeded a piát.
0: Feri már a tűzlépcsőn cigizne.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.

0: Az első etapban Kavai András vagy is a Loving Arms, és milyen jó kimondani, ebben a hónapban jön a rádió egy születésnapi fesztivál. Hello András!
1: Így igaz, májusban is nagyon jók lesznek a programok, ha értitek. Úgyhogy Ed Sheeran ez erre rátetőz majd nekünk, vagy pontosabban a mai adásra, hiszen Cyril remixében szórol meg a kamera.
0: Cyril ugye fellép a rádió egy születésnapi fesztiválján, és a heti guest mixünket is ő játsza majd éjféltől, úgyhogy tényleg érdemes minket hallgatni.
1: Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel is velem a Loving Arms-szal, itt a Rádió 1-en, a World is Man Radio Show-ban.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM a Rádió Egyen a Third Is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és érdekes, hogy van egy híres Kylie Minogue dal, a Can't Get You Out of My Head, amit mostanában nagy trend feldolgozni.
1: Remélem, hogy lesz még belőle, vagy 3-4 szuper feldolgozás. Hype-on egyébként tényleg nagyon okosan nyúlt ehhez hozzá. Aki nem annyira zene értő vagy szakértő, akkor szerintem kevésbé ismeri ezt fel. Úgyhogy Hype-on-nal megyünk tovább, az Out of My Head következik itt a Rádió Egyen, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Július 24-én, erről bővebb információk a www.radio1.hu-n, egy fantasztikus Timbaland dal jön.
1: Feldolgozásokra, vagy így általában a zenékre annyira igaz az, hogy van egy ilyen producer alapszabály, ne gondold túl. Tényleg ebben a zenében, hogyha most meghallgatjátok, akkor ebben minden benne van ebben, amiben benne le kell lennie, hiszen Timbalandet annyira nem lehet elrontani, valamint van alatta egy szuper kis house baseline, ami elviszi az egészet. Szuper jó a sikeredet, úgyhogy Timbaland feldolgozás következik a The Way I Are Max Dean remixében, úgyhogy maradjatok velünk itt a Rádió 1-en, a Verizmán Radio Show.

jó, Istenem, de szeretem. Tényleg inkább azt mondanám, hogy Purple Disco Machine megvan mindenkinek, ne zavarodjatok össze, nem ő fog következni, de ezt a zenei stílust tulajdonképpen ő honosította meg. Nálunk biztos itt a Rádió Egyen. Úgyhogy Kungs is úgy gondolta, hogy bár ebbe a Disco House stílusba olyan zenét pattintott nekünk ide 2026 tavaszára, hogy kirázott a hideg, úgyhogy erre fogom most bulizni. Kungs és Boys Noise, Get Away. Ezzel megyünk tovább itt a

0: hozzá zseniálisan.
1: Akkor továbbra is jók a programok.
0: Igen, csak sok a... sok a reklám.
1: Sok a zene.
0: A rosszakat el kell ítélni.
1: Ez így igaz, egy így igaz. Úgyhogy ezért legyetek jók. Sajna mondta egy másikumot is, de az nem ide való. Na, úgyhogy kellemes hétvégét nektek, sziasztok.
0: És ne menjetek sehová, mindjárt jön Nyúvi.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
0: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két benforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
0: Inkább a motorodat.

0: Európában minél több virsit a Mesterhut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: garázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél.
0: Felkészültél.
1: Védj egy nagy levegőt.
0: Védj egy

0: mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello, New Week!
1: Hello, Geri! Szevasztok! Martin Garrix és a Butterfly, ezzel indulunk, ami nagyon nagy kedvenc itt a Rádió Egyen, úgyhogy épp ezért bulikban is, és itt az ételen keresztül is, úgyhogy csapassuk meg, gyertek, húzzuk meg ezt az órát!

van, Mango Tree. Sokan kérdezték már, keresik már, ne keressétek, még sehol nincs. Még tényleg nem lett kész, hogy egy masszerelős még ráférne, a középét még ki kell emelnünk, de ettől függetlenül olyan alja van, amit mindenki megdicsért eddig, és ezt nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy nagyot fog durranni a nyáron, úgyhogy hozom hamarosan az eredeti és véglegest. A Mango Tree szól itt a Rádió 1-en.

0: csak itt nálunk. Most nyúlik a lemezjátszóknál, mivel folytatjuk?
1: Nagyon-nagyon dögös, fenékrázós darab, ami már szerintem tényleg hozza a nyarat, abszolút benne van az a klub feeling, meg hangzás, ami szerintem 26-ban egész nyáron hallható lesz majd. És ez nem más, mint a Smack és a No Breaks itt a Rádió 1.

0: És jön Antonio.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: Na most jött el az a pont, hogy még jobban rákapcsoljunk. Innentől éjfélig Antonio elemezjátszói mögött. Hello, Anti!
1: Sziasztok, Rádió 1-esek! Szia, Geri! Összeválogattam 21 trekket ebbe az egy órába, úgyhogy én szerintem nem is szaporítom a szót. Amivel kezdünk, az nem más, mint Ed Sheeran és a Kamera a Siri Remixben. Itt a Verizmán Rádió Show-ban a Rádió 1-en.
0: Siriről pedig ne felejtjétek, idén is fellép a rádió egy születésnapi fesztiválján Budapest Park, május 24.

0: ez játszott mögött. Anti, mi jön addig?
1: Most pedig, amivel én elbúcsúzom is alattunk megy, ezt érdemes tudni, hogy Pulmaxnak a saját átirata. Én imádom ezt a zenét, nagyon sokat játszom, úgyhogy előre is köszi Zsombi, hogy elküldted.
0: Ez tehát az X-Eyes és a Sand Castles Pulmax 2026-os remixében, éjféltől pedig a Guest Mixben jön Cyril.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Jó éjszakát, ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás egy elképesztő Serial Mix után. És hogyha ebből szeretnénk még kapni, május 24 a dátum, Rádió 1 születésnapi fesztivál, őt is hozzuk, és vele is bulizhatunk majd. Most meg Martin Garrix jön, Jax-el, Told You So, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezt a kedvencet egyébként halkan jegyzem meg, Cookie készítette, a Rádió egy DJ-je, aki ma is jön délután 5 órától a Live Mix-el, aztán a Kívánság műsorral, és jön a Rádió egy születésnapi fesztiválra is május 24-én. Közben pedig egy újdonságot indítottam Ray Daltontól, ez a Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi ma is lát.

szinte tényleg startra kész. Május 11, vagyis egyből hét is indulnak Győr, Sopron, Szombathely, Dunaujváros és Debrecen. Ezek az állomások, és nem csak Balázsék mennek, hanem a Rádió 1 DJ-k is. Minden helyszínen lesz live mix. Menő, Kamrád, Hug Yourself, ez meg a folytatás a Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, közti pedig Tate McRae-t hozom, akiben nem az az igazán érdekes, hogy 22 éves, hanem az, hogy már 9 éve a zenei élvonalban van.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.